Jó estét kívánok! Ma a Felvidékről, Tarcaszentpéterről indulva eljutunk egészen a Balkánra. Ma esti válogatásomat a Zagyva Banda indította, s most következzen a ritka magyar folkband, az énekesnő a felvidéki Korpás Éva. Előadásukban Nyitra vidéki dallamokat hallgassunk meg.

Hegedős Együttes Sok Szép Napot Éjszakával című albumáról következik egy felvétel, melyben felvidéki, gömöri dallamokat párosítanak párciumi és arad környékiekkel a muzsikusok.

felvidéki szlovák, illetve Arad megyei párciumi dallamokat hallhattak az előbbi percekben Táncházban című műsorunkban a Hegedős Együttes előadásában. Most visszatérünk a felvidékre, a vajdasági Csonka Ferenc Prímás vezette Szökős Együttes Duda utánzást játszik, utána pedig közelítve szűke pátriájukhoz, Bácska és a Kalocsai Sárköz határvidékén fekvő Kecel dallamait játsszák. S aztán földieik, a Csalóka együttes következik, párosítókat és szerelmi dalokat hallunk előadásukban.

Ha már a délvidéken járunk, zenéink segítségével nem maradhat ki az itt élő nemzetiségek muzsikája sem. Először lakócsai dallamokat játszik a Vujicsics együttes, utána pedig szintén tőlük egy bánáti kóló, egy bosnyák népdal és egy bácskai kóló szól Táncházban című műsorunkban.

Vujicsics együttes után a következő generáció, a Söndörgő együttes, kiknek két felvétele zárja ma esti Táncházban című műsorunkat. Az elsőben a zenekar vendége a néhány éve elhunyt színésznő Tompos Kátya, aki nem mellesleg remek hangú énekes is volt, majd adásunkat a zenekar 2014-es Tamburoket című albumának egyik kompozíciója zárja. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották. Ne feledjék, holnap este 8 óra 4 perckor újabb, majd egy órányi népzenével várom önöket, s adásainkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Ezen a héten folytatjuk a nyomozást a múlt heti dallamcsoport után, amelyet a Balkánon közismert hetes lüktetésű ritmus hordoz, klasszikus formáját pedig többek között a moldvai magyarok őrizték meg, Musama néven. Mivel a téli ünnepkörhöz kapcsolódó kecske táncoltatásnál is használják, a táncház mozgalomban, elszakítva a funkciótól, a kecskés elnevezés terjedt el.
2: A népzenei nyomozó iroda 551. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A szélműves együttes feldolgozásában rengeteg hatás keveredik. A közismert ritmus azonnal behívta a modern balkáni folk esztétika zenei elemeit és motívumait. Ez a zenei köznyelv tercelő és uniszonó részekkel dolgozik, megengedve a hangszerek szólisztikus szereplését is, egyfajta táncfűzérben sorolva a dallamokat. A hangszerelés újabb színt ad, a tuba basszusa, valamint a klarinét hangszíne és glisszandói miatt lehetetlen elvonatkoztatni az ezen a területen egyébként nem jellemző klezmertől sem.

A végső csavar pedig az egész kompozíció felett egy frigyes színezetű, eredetileg kötetlen ritmusú moldvai dal lebeg, mintha ellenpontozni akarná a hangszerelési utalásokat. Az összeállítás végén pedig a jól működő popreceptek kerültek elő, szekundtranszpozíció és ritmusváltás. Így az eklektika egy moldvai táncban teljesedik ki.

0: A Szélműves Együttes feldolgozása hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

a pontos idő 4 óra. Éjszakai Dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: valori, combattu generali ascetite.
1: Dankó Rádió, éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

Kajukat sokat enstetizíti, oly jól tudjátok. Öröm vagy bár a tél, ide jön az ember mindig hozzátok. A jókat sokat enstetizíti, oly jól tudjátok. Prima!

0: cseszekszik, egyedül csak az az asszony öregszik. Az idő bár elszaladt, minden asszony szép maradt, csak az, aki beszekszik, egyedül a mérges asszony öregszik.
1: Dankó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Bessenyei Márk nevében is köszöntöm Önöket. Csaknem 40 napi rendi pontról tárgyal tegnapi ülésén a kormány. Pozsonyban tanácskoznak ma a visegrádi négyek. Változékony idővel folytatódik a hét. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina, jönnek a részletek. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrzej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panasz kapott volna Ausztriától a paksi fenék küszöb építése miatt, közölte a testület szóvivője. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az osztrák kormány bejelentést tett Brüsszelben a paksi fenék küszöb építkezés miatt. Fél méternél is nagyobb a Dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Hangsúlyozták azonban, hogy a fenékküszöb nélkül a paksi erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Egyszerűsítették az agrárágazatban a Wismayer bejelentést az országos asszályhelyzet miatt. A gazdálkodóknak nem kell igazolást csatolniuk a szárazságról, illetve bizonyos feltételek mellett külön Wismayer bejelentést sem kell benyújtaniuk. Az asszálykárt továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük szeptember 30-áig. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag várhatóan 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyóknak pedig kisebb a létartalmuk, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanácselnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy idén szokatlanul korán kezdődni a szüret, van, ahol hamarosan már a kései szőlőfajtákat szedik a termelők. Nemzetközi színházi fesztivál kezdődik ma a Békés Csabán. Az eseményen magyarországi, romániai, ukrajnai és szerbiai társulatok mutatkoznak be. A produkciókat szakmai zsűri értékeli. Az előadások mellett szakmai beszélgetések, irodalmi műhelyfoglalkozások, fotókiállítás, valamint szabadtéri színházi koncert is várja az érdeklődőket. Végül az időjárásról. Jelenleg 14 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 17-18 fokot mérnek. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik és csökken a felhőzet, majd több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Nem játszani, aludni akarok, gondolom, sokan mondják ezt ilyenkor, amikor beköszönt az ősz, 7 perccel múlt, 6 óra, derűs napot, jöreget kívánok. A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. szeptember 10-e van, csütörtök, Hajdú Tibor vagyok, Gorzsás Gábor hangmérnökkel és Szabó Tamás zenei szerkesztővel készülünk arra, hogy derűség kellemessé tegyük a reggelüket, a délelőttjüket, 10 óráig töltjük együtt. Ma is a napot kiváló muzsika társaságában, remélem, hogy tetszeni fog a kínálat. Már is egyet-egyet hadd említsek műfajonként, amit hallgathatunk. Ebben az órában volt nekem egy déd nagyapám, énekli majd nem sokára Zsuzsa Mihály, Malek Miklós és Szenes Iván szerzeményét, a Próbálj meg lazítani című dalt Hofi Géza vicce nagy sikerre most Kocsis Tibor előadásában hallgatjuk meg. Játszom részletet a Rudolf című musicalből, a Holnap hídja. A dal címe a Budapesti Operettszínház szólistájának előadásában hallgatjuk meg, és játszom majd fonográfslágert is az óra második felében. Megnézzük, hogy hogyan alakul a hidegfront után az időjárásunk a következő néhány napban. Lesz névnapos köszöntés is természetesen, egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról, hamarosan pedig történelmi visszatekintés, vajon milyen fontos események köthetők szeptember 10-éhez az elmúlt századokban. Érika hajlik a búzakalász, most Végi Bolya énekel, Miskolci Balogh Zoltán zenekar a kíséretével. Kérem önöket, hogy tartsanak ma is velem derűs napot. Jó reggelt!

0: 3 perccel múlt 7:15. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Kezdjük a magyar vonatkozású történelmi eseményekkel. 1898-ban gyilkolták meg Sziszit, Erzsébet királynét. Ezen a napon Ferenc József feleségét, az olasz anarchista Luigi Lucchini a Genfi tó partján támadt rá, amikor Erzsébet éppen udvarhölgyével, sztárai Irmával indult hajóhoz, a merénylő pedig egy kihegyezett reszelővel szúrta mellkason. Eleinte nem is érzékelte Erzsébet a sérülés súlyosságát, felszállt a hajóra, és utána esett össze, halála egész Magyarországon különösen nagy megrendülést váltott ki, hiszen rendkívül kedvelte őt mindenki itthon. 1919-ben az Antant hatalmak ezen a napon írták alá az Ausztriával kötött békeszerződést, ez a Saint-Germain-i béke, megszilárdítva az osztrák-magyar monarchia felbomlását. Ausztria elismerte többek között Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország és a szerb-horvát-szlovén királyság önállóságát. Magyar szempontból pedig különösen fontos, hogy a békerendszer Nyugat-Magyarország német többségű területeinek jelentős részét Ausztriának ítélte, és ezekből alakult ki később Burgenland. Magyarország bekerült a Forma 1 világbajnokságba 1985. szeptember 10-én írták ugyanis alá Londonban azt a szerződést, mely ezt lehetővé tette, és ennek eredményeképpen épült meg a Hungaroring, ahol a következő év augusztus 10-én tartották meg az első magyar nagydíj futamát. 1989-ben nyitotta meg Magyarország a határt az NDK-s menekültek előtt. A rendszerváltás és az európai történelem szempontjából talán az egyik legfontosabb történelmi esemény ez. Ezen a napon este Horn Gyula külügyminiszter jelentette be 89-ben, hogy szeptember 11-én 0 órától Magyarország lehetővé teszi a hazánkban tartózkodó NDK állampolgárok számára, hogy Ausztrián keresztül nyugatra távozzanak. Az esemény azt is jelezte, hogy Magyarország külpolitikája egyre önállóbban cselekedett a szovjet blokk keretein belül. Nemzetközi események a folytatásban 1785-ben ezen a napon írták alá a porosz-amerikai barátsági és kereskedelmi szerződést. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson és John Adams szerepelt az amerikai fél legjelentősebb képviselői között. Hágában írták alá ezt a szerződést, és különlegessége, hogy nem pusztán kereskedelmi kérdésekkel foglalkozott, hanem háború esetére is szokatlanul humánus szabályokat próbált rögzíteni, még egyszer mondom, ez a 18. század vége, többek között a civilek, kereskedők és hadifoglyok helyzetére vonatkozóan. Kanada ezen a napon lépett be a II. Világháborúba 1939-ben. Érdekesség, hogy ezt nem automatikusan Nagy-Britanniával egy időben tette meg, hanem a kanadai parlament saját döntést hozott, és ez Kanada növekvő külpolitikai önállóságának fontos jele volt. A német csapatok 43-ban ezen a napon szállták meg Rómát. Olaszország fegyverszünetének bejelentése után a Wehrmacht gyorsan fellépett a korábbi szövetségessel szemben, ellenőrzésük alá vonták a fővárost, miután olasz katonai egységek ellenállását leverték, és ezután kezdődött meg Róma 9 hónapig tartó német megszállása. Néhány tudománytechnikai és közlekedési érdekesség a végére. Elias Howe 1846-ban kapta meg a 4750. számú amerikai szabadalmat a varrógép konstrukciójára. Ezen a napon keringett először sikeresen részecske nyaláb a nagy hadronütköztetőben, a CERN-ben 2008-ban, és még egy érdekesség, 81-ben ezen a napon tért vissza New Yorkból Madridba Picasso Guernicája. A művész azt kívánta, hogy a mű akkor kerülhessen vissza a Spanyolországba, amikor az országban helyreállnak a demokratikus szabadságjogok. Ezért a kép hazatérése, Franco diktatúrájának bukása és a demokratikus átmenet után erőteljes politikai szimbólummá vált. Mindez tehát szeptember 10-én történt. A jelenben Ligó Jancsi énekel a Dankó Rádióban a folytatásban egy gyönyörű hallgatót, címe Ne várj örök boldogságra, Hankó József és zenekar a kísérj öreket.

хоть фришко сорут, та рамело мирагро. Hogyha egyszer új csillagok születnek,

0: Köszönöm szépen!
1: Holnap lesz nagyjából a következő két hét legrandább napja, de is napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Viszont úgy várják a földek az esőt, hogy az elmondhatatlan, holnap azért nagyobb mennyiségben hullhat csapadék. Ma is már megérkezik a front, és ennek hatására több lesz felettünk a felhő, de kevesebb helyen várható még a holnapihoz képest eső zápor. Északkeleten egy-egy zivatar azért kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul, élénk lesz, és főként délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros mondjuk itt tágabb környezetében kísérhetik erős lökések. 21-29 fok közötti csúcshőmérséklet lesz, holnap már csak 16 és 23 fok közötti meleget vagy hűvöset mérhetünk. Na de, térjünk vissza szeptember 10-éhez és a névnaposokhoz. Edgar, Honóra, Menódóra és Tardos napja is van, fő névnaposaink pedig a Nikolettek, a görög Nikolaosz név francia változata, azaz női párja, jelentése vagy a népgyőzelme, de a francia becéző formák alapján kis győzelem is lehet, illetve a hunorok is ma ünnepelnek, a csodaszarvas eredetmondából származó név, benne a hun népnévvel, ennek a kicsinyítő képző származékáról van szó. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, a következő Cheesy felvétellel szeretnék kedveskedni. Szerzője Halász Rudolf mellett tematikus hétvégénk főszereplője, a Magyar Könnyűzenei Színházi Muzsika sokoldalú alkotója, Hajdú Júlia, akinek zenei tehetségére már fiatal korában felfigyeltek a tanárai, ezért természetes volt, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol tanári diplomát is szerzett, 48-ban népzenét egészen véletlenül Kodály Zoltánnál tanult, jazz hangszerelést pedig Ránki Györgynél. Jöjjön a dal, a Csak a szépre emlékezem, a Dankó Rádióban most.

0: 4 perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a híres magyarokkal. Pálffy Miklós, főúr, hadvezér, országbíró 1552-ben született ezen a napon. A 15 éves háború egyik jelentős magyar hadvezére és legnagyobb katonai sikere Győr 1598-as visszafoglalása volt a töröktől. Márkus Emília, a szőke csoda, a magyar színjátszás egyik nagy alakja 1860-ban született ezen a napon. Több mint 6 évtizedes pályája a magyar színháztörténet több korszakát kötötte össze. Gellért Oszkár, a nyugat első nemzedékéhez kötődő alkotó, aki hosszú időn keresztül részt vett magának a folyóiratnak a szerkesztésében is, 1882-ben született szeptember 10-én. Gergely Ferenc, Kossuth-díjas orgonaművész és zenepedagógus 1914-ben született. Elmondhatatlan megtiszteltetés, hogy egyszer egy koncertjén mögötte ülhettem és nézhettem, hogy hogyan játszik a belvárosi templomban. Fülöp Mihály, kétszeres világbajnok, tőrvívó 1936-ban született ezen a napon. Ma ünnepel a drága Pogány Judit, a nemzet színésze generációk számára. Több különleges karakter, zseniális megformálója ő. Charles Simonyi, magyar származású, amerikai szoftverfejlesztő és üzletember 1948-ban született ezen a napon, kétszer járt ugye az űrben, magánűrhajósként 2007-ben és 2009-ben. Ma ünnepel Huszári Katajászaimari díjas művészünk és Füredi Nikolett is. És nézzük, hogy a nemzetközi kulturális életből kitemelhetnénk ki például Henry Purcellt, az angol barokk egyik legjelentősebb zeneszerzőjét. Ő 1659-ben született ezen a napon, a Westminster apátság orgonistája is volt. Johann Lorenz Bach, a Bach zenés család egyik tagja, Johann Sebastian Bach távolabbi rokona, aki szintén zeneszerzőként, illetve egyházi muzsikusként működött, 1695-ben született ezen a napon. A divattervezés is egyfajta művészet, úgy gondolom Karl Lagerfeld, a 20.-21. századi divat egyik legismertebb alakja, 1933-ban született ezen a napon, és még említsünk meg néhány művészt: Colin Firth, brit színész, 1960-as születésű, Guy Ritchie 1968-ban született, és ezen a napon ünnepel Ryan Phillippe, amerikai színész is. Amennyiben önök is, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten értesse mindannyiukat. Önöknek játszom részletet a Rudolf című musicalből, előadója Erdős Attila mellett a születésnapos Füredi Nikolett, az Operett Színház zenekarát, énekarát és musical együttesét Tasonyi Zsolt vezényli.

Jó reggelt kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják, nem sokára 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját, addig a Tárkány Trió muzsikál, üssek őjén, nem törődöm a világgal, ezzel a csárdással indítjuk a következő zenei órát Egri József előadásában, Jónás Géza és zenekara kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új filmjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 10-én csütörtökön 7 órakor. Én Benyó Rita vagyok. A részletekkel, a hírekkel, benne időjárással a krónika következik.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Demet Imea, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
9: Pozsonyban találkoznak ma a visegrádi négyek, az üzemanyagárakról is egyeztetnek.
8: Újra kiírták a vagyonvédelmi hivatal 3 elnök helyettesi pályázatát.
9: Változékony idő lesz, napsütés, majd ismét záporok várhatók.
8: Most pedig következzenek a részletek. Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is.
9: A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek.
8: Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, hogy szerintük hazánk már megfelel az elvárásoknak.
9: A következő 2 hónapban a bizottság mellett és a tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagynia a reformokat. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Kossuth Rádiónak azt mondta, a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz. A fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat.
10: Hogyha visszaemlékszünk május végére, amikor a magyar miniszterelnök Brüsszelben járt, akkor egy ilyen úgymond kb. 16,4 milliárdos megegyezésről volt szó itt a bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök között. Na ennek a 16,4 milliárdnak is része ez az úgymond 4,2 milliárd, ami jelenleg a kohéziós alapokból a jogállamisági eljárás miatt be van fagyasztva, tehát ez egy relatíve szignifikáns összeg. Ezek mind kohéziós források, és ahogy elmondtam, itt ugye arról is van szó, hogy a magyar kutatók, a magyar diákok uniós támogatásokhoz tudjanak jutni olyan programok alatt, mint az Erasmus és a Horizont például.
8: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is.
9: Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az 1-2 héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak.
8: Ismét kiírták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal által három elnök helyettesi pályázatát.
9: A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi posztra azért keresnek ismét jelölteket, mert a korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Az új kiírásban pontosították a pályázati feltételeket. A felhívásokat a bizottság honlapjáról lehet letölteni.
8: Az egy héttel ezelőtti alakuló ülés után megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy kivizsgálja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket.
9: A bizottság elnöke az ülésen azt mondta, arra keresik a választ, hogy ki és mikor szerzett tudomást a bicskei gyermekotthonban történtekről. Summer Orsolya hangsúlyozta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és helyettese milyen védelemben részesült a 2010-es évek elején. Hozzátette, mások mellett Polt Péter volt legfőbb ügyész és Balogh Zoltán egykori miniszter meghallgatásáról is döntöttek.
11: Az első két vizsgálati szakaszban meghallgatásra javasolt személyek listáját tárgyalta a bizottság, és egyhangú döntés született. Ebben a listában szerepel két olyan személy, akinek a meghallgatására jövő héten kerül sor. Ők a Bicskei Gyermekotthon volt munkatársai. Az ő meghallgatásukra zárt ülés keretén belül kerül majd sor jövő héten szerdán délután, a többiek pedig együttműködésre kötelezett személyek, akiknek a listája majd a bizottság honlapján olvasható.
8: A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg. Az egyeztetés után meghozzák a szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket, jelentette ki az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.
9: Havasi Bertalan még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi állapot felmérése, amire az időközben parlamenti képviselői tisztségéről lemondott Lázár János kapott felkérést Orbán Viktor pártelnöktől.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Csak nem 500 munkahely szűnik meg az év végéig Győrben, mert bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket.
9: A dolgozókat a napokban értesítették. A vállalat az autó

0: De a győri Audi gyár bezárását nem tervezik.
1: Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium.
0: A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. A tárca szerint a program elsősorban olyan fiataloknak segített munkát találni, akik a tanév közben nem dolgoznak.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.
1: Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából.
0: A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg a történelmi eseményekről, miközben személyes kapcsolatokat építenek ki. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kaphatnak. Pályázni október 5-éig lehet.
1: Bemutatták Mundruczó Kornél új filmjét a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.
0: A Place to Be című alkotás egy idősebb nő és egy középkorú férfi szokatlan barátságát mutatja be, miközben Chicagóból New Yorkba visznek egy eltévedt postagalambot. A film azonban jóval több egy szerelmi történetnél, mondta a rendező az M1 híradónak.
4: Próbálunk egy love story-t csinálni, egy road movie-t, és valamennyire egy könnyed filmet, ami az öregedés, és hogy egyáltalán mire van még joga, van-e jogod szeretni, vagy szerelmesnek lenni egy bizonyos kor felett, de valahogy ezt ne drámába adjuk elő, és ne úgy adjuk elő, ami lehúz, hanem úgy, ahogy inkább felemel. Ezt éreztük mind a ketten, Weber Kata íróval, és az Ellen Burstyn meg nagyon is partner volt.
0: A film forgatókönyvét Mundruczó Kornél állandó alkotótársa Weber Kata írta. Itthon legkésőbb jövő tavasszal láthatják a nézők.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
5: Világbajnoki negyed döntőt játszik női kosárlabda válogatottunk. Szoboszlai betalált, nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a hallgatókat! Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdő csapatában nyert a Liverpool hazai pályán 2-1-re az Atletico Madrid ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája első fordulójában. Szoboszlai góllal járult hozzá a sikerhez. A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray idegenben szenvedett 3-1-es vereséget a Sportinggal szemben. A Barcelona a Feyenoordot 5-1-re, míg a Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavát 6-1-re győzte le. Stuttgart Viking 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Ma 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok Amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri összetudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A Völgyi Péter irányította együttes 28 év után jutott ki ismét a VB-re, ahol az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve bejutott a legjobb 8 csapat közé. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották.
3: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvár térségében 4 autó ütközött. A 164-es kilométernél a belső sávot lezárták, lassulásra, torlódásra kell számítani. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében.
3: Időjárás.
0: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Majd később ismét egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Délután 21-29 fok valószínű.
1: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 10 perccel.
3: Derűs napot. A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. szeptember 10-e van, csütörtök, Hajdú Tibor vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Kívánom, hogy töltsék kellemesen a reggelt, jó utat, hogyha már munkába tartanak, hallgassanak Dankó Rádiót, 10 pár csókot énekli idősebb Derzsű György nem sokára. Hallhatják a Vén Budai Hársvág című Ejzemann slágert, Staub Dezső énekel, a Három Grácia című Lehár operettből az Apacs dal Kállai Bori és Németh Sándor jóvoltából csendül fel, de a vidéki sanzont, a Magna Cum Laude gigantikus lágerét is lejátszom majd. Lesz egy kis kirándulás, egy újabb kis településre majd, nagyjából fél óra múlva, az óra végén pedig Balogh Marian és Bolya Mátyás jelentkezésével számolhatnak, népzenei nyomozóirodánk összeállítását hallhatják, elsőként pedig már is Hofi Géza és az Oda vagyok magáért, Fényes Szabolcs Harmat Imre Maja című operettjéből. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Bársa sétány 77, gondolom sokakban kellemes emlékeket ébreszt. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Megint azt kell mondanom, hogy a nosztalgia nosztalgiája következik a következő néhány percben, mert amikor megszületett ez az Ejzem a Mihály Dalos László dal, már akkor is volt benne egyfajta visszatekintés arra a Budapestre, ami valószínűleg most már nagyon kevéssé emlékeztet a régi korok Budájához. Itt este még tényleg volt idő sétálni, a vár, az alkonyat, a holdfény, a halk zene, az a bizonyos cukrászda. Menj fel Budára, és hadd, hogy a város meséljen neked. Talán ez is lehetne az összefoglalása a következő dalnak. Milyen szép is volt, nem? Amikor az ember még fiatal szerelmesként fent járt kedvesével a várban. Aztán évtizedekkel később ez a hely már csak emlékeket idéz föl sokak számára, de ezek mind-mind kellemes, kedves emlékek. Straub Dezső énekel a folytatásban, Lakatos Miklós és zenekar a kísér.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, ír.

én csak a tiéd, herva kelakva szárnyába. Minden lánynak van babája, kivel mulat a csárdába. Egy csak a tiéd, egy csak a tiéd, herva kelakva szárnyába.

0: Budapestről Bansidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
1: Várda község Somogy megyében a kaposvári járásban találjuk, semmiképpen nem összetévesztendő kis Várdával. Kaposvártól ilyen észak-észak-nyugati irányban fekszik, közúton és vasúton is meg tudjuk közelíteni. Nevét 1284-ben említette először oklevél, és szerepelt az 1332-es pápai tizedjegyzékben is. Ekkor már volt plébániája is, majd 1481-ben Szent Mihály tiszteletére templomát is megemlítették, ekkor a szerdahelyi pálosok kaptak itt birtokrészeket. A török időkben készített adólajstrom szerint akkor csak 4 háza volt, majd a megszálló kiűzése után 15-20 család a mai főutca helyén fekvő nádas területen telepedett le. A 18. század második felétől a Záborszky család birtokolta a községet egészen az 1848-as forradalomig. Ekkor kezdődött meg a falu fejlődése, ám a szabadságharcban résztvevő nemesi családtagjai elestek, sírjaik ma is a várdai temetőben vannak. Az 1900-as évek elején a településhez tartozó Kis Albert puszta és Büdös Kút puszta lassan elnéptelenedett, és az enyészeté lett. Várda fejlődése a két világháború között indult meg újra és jelentősen, felépült az új telepi rész a főút mellé, és ekkor alakult ki a község jelenlegi arculata. A már említett római katolikus templom mellett egy másik szép épített emlék a Somsics kastély, csodálatos arborétum jellegű ősparkja is van, és talán ami a legfontosabb, ez volt Szász Endre egykori otthona és műterme, na de erről majd bővebben 10 óra előtt néhány perccel hallhatnak Vecsei H. Miklós színművésztől. Egy rövid összeállítást érdemes lesz tehát hallgatni majd azt is. Várdát is látni kell, ismerni kell, kirándulni a környéken, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, legyenek minél többen. Arra kérem önöket, az Apacs dalt Lehár a Három Grácia című operettjéből most önöknek játszom. Kállai Bori és Németh Sándor énekel.

magyar zene rádiója. Magas fák, sűrű lomb, kis liget, minden ág messziről integet. Tudom jól,

Jó reggelt, erős napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Hú, de elszaladt az idő. Nem sokára, 8 órakor következnek a hírek. Előtte még népzenei nyomozóirodánk Balogh Marian és Bolya Mátyás jelentkezik. Addig ifjabb Sárközi Lajos és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra pedig Kós János felvételével indul. A Szívem egy vándor cigány című dalt hallhatják. Tartsanak továbbra is velem.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Az egész Balkánon megtalálható hetes lüktetési táncritmus a moldvai magyaroknál is felbukkan, így számos magyar zenekar nyúlt ehhez a repertoárhoz. Mivel ők a téli ünnepkörhöz kapcsolódó kecske táncoltatásnál is használják, a táncház mozgalomban a kecskés elnevezés terjedt el. A népzenei nyomozóiroda 552. adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A Besodrom zenekar ebben az összeállításban élő balkáni zenévé változtatta a moldvai magyarok dallamait. Nem szerkesztéssel és zeneszerzői eszközökkel, hanem nyers és sodró lendülettel fut végig az összeállítás. Kitartott hangokkal kezdődik a szám, mintha csak török sípot hallanánk. Azonnal funkcióban érezzük a hangzást, akár egy ismiri lakodalomban is lehetnénk.

később visszatér ez a zenei eszköz, hiteles funkciós érzéssel és alatta kígyózó basszus oszcinátóval. A táncos tempó magával ragadja a zenekart. Az énekesnek nem kis kihívás az érthető szövegmondás ilyen körülmények között. Az intenzitás állandó, innen nincs hová fejlődni. Így különösebben megkomponált zárlat sincs. Egyszerűen csak vége szakad az akatolásnak.

0: A Besodrom zenekar feldolgozása hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló.
3: Ősszel minden megváltozik.
4: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
3: De van, ami marad.
5: Most már minden világos.
6: A baba teljesen egészséges.
5: Ez egy igazi csoda.
3: Pillanatok, amelyek összekötnek.
7: Éljük tovább az életünket.
5: Ez minden vágyom, Maria.
3: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
8: Éljen az új borkirálynő.
3: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
9: Nagyon köszönöm.
3: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
10: A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. A belügyi állományból 12 ezer rendőr hiányzik, 2008 óta nem változott az illetmény alap. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az eltén meglévők alacsonyak. Hűvösebb felhős idő várható ma, jönnek a részletek. A belügyi állományból 12 ezer rendőr hiányzik, 2008 óta nem változott az illetmény alap, így teljes rendezésre van szükség, mondta a belügyminiszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Posvai Gábor hangsúlyozta, hogy a tervek között szerepel az illetmény alap emelése, a bérek differenciálása, a preferált településpótlék bevezetése és az országon belüli mobilitás ösztönzése. Beszélt arról is, hogy ezren jelezték, hogy visszatérnének az állományba, és vannak, akik már megkezdték a munkát, és több száz kérelem elbírálása folyamatban van. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hag Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az eltén meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens a Kossuth Rádióban. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben bruttó 770 ezer forintot vihet haza, míg egy pályakezdő szakoktató bruttó 778 ezer forintot keresett. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a benyújtott pótköltségben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. A kezdeményezés egyik vezetője, Unoka Zsolt, pszichiáter a Felkelő című műsorunkban elmondta, az ellátáshoz való jog ma Magyarországon sok helyen sérül. A vármegyék több mint a felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag várhatóan 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyóknak pedig kisebb a létartalmuk. Idén szokatlanul korán kellett kezdeni a szüretet, van, ahol hamarosan már a késői szőlőfajtákat szedik a termelők. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt 4 perccel.
10: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Épp újra viszont láttam, csak álltam, csak álltam. Ő átölelt és meghívott egy bálba, egy táncra, egy táncra.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 10-e van, csütörtök, bő 7 perccel múlt, 8 óra, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Ha velem tartanak, nem sokára hallhatják az egészségperceket, főzőcske lesz majd, de okosan, 3-4-9 környékén, és olyan muzsikák szólnak, mint a Rózsa, Rózsa, Sárga Rózsa, Nádasdi László előadásában, vagy a Rózsa Bokor a domboldalon, Smidélius Éva énekel, egy különleges archív felvétel, szép esténk lesz Horváth Jenő és G. Dénes György szerzeménye, Kapitány Ani felvételéről csendül majd fel. Lehár Luxemburg grófja című operettjéből is hallhatnak részletet, Bazil belépőjét, Tőkés Albert, Gál Ádám, Meris György és Udut Géza énekel ezen az 1965-ös különleges felvételen. Elsőként Csárdás, Kukorica Csalán, Somogyi Erika énekel, ifja Perki Béla és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: 3 perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Olvasom, hogy évek óta nem volt annyi szalmonellás beteg, mint mostanában. Egész Európában egyébként jellemző, hogy egyre nagyobb számban jeleznek betegséget, szinte járványként is lehet kezelni ezeket. A klasszikus élelmiszerek az utóbbi időben több súlyos ilyen országhatárokon átívelő járványt is előidéztek. Nem csak a nyers élelmiszerek, hanem a feldolgozott kosztok is, köztük például bizonyos instant tészták is, ezek is elérték Magyarországot és még vagy 14 másik európai országot. A hazai adatok is drasztikus növekedést mutatnak a fertőzések számát illetően. A leggyakoribb forrása a nyers vagy nem megfelelően hőkezelt baromfi és a tojás, de sokkal hosszabb lenne, ha felsorolnám a kockázatos termékek listáját. A nyers vörös hús, különböző tengergyümölcsei, pasztőrözett lentej, sajtok, de akár a mosatlan zöldségekkel, gyümölcsökkel és a tisztítatlan vízzel is terjedhet. Egy biztos, hogy csak a megfelelő hőkezeléssel, tehát az ételek átsütésével, illetve a konyhai higiéniás szabályok szigorú betartásával tudunk védekezni. A lényeg, hogy vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra. Valahol egy kis faluban 60 kis zsengyi énekel, Lakatos Miklós és zenekar kísér a folytatásban.

mosolyog a szép reggel, rózsa illat kelcsen fel. Hull a harmad, itt a hajnal, kék szemű angyal.

kedű. Jött egyszer egy vastag ürge, luxus autól elterülve, alkudott a házra, pénzt kínált. Nálunk ragadt a pénze, ám úgy, mit kap cserébe, ápolta a doktorja három éve.

maradék egyedül. Rám ragadt egy bunda télen, gyantás lettem a vidéken, jött a hekusám, kivestem én. Szóltam bunda tűnnyel, s nyomban semmi bűnnyel,

0: egy szakasz.
1: Jesszus, Jesszus.
0: Szép az élet, míg az élet. Egy-egy csak addig éljek, míg a villa-villa negra áll. Szép lány, jöjj el egyszer. Na, megbeszéltük. Megmondom, hogy miért. Miért érdemes. Mert nálam felmelegszel. Meglátod még az álmod.

Hallgató, andalgó, csárdás, a folytatásban a Damkó Rádióban, derűs napot kívánok. Előtte világzene, Bródy János és Gerendás Péter a Csend című szerzeményének feldolgozása a Margaret Island-től, este 9-től pedig Népek Dalai című műsorunkban még több világzene. Hallgassák azt is!

0: a szájam közepén, ebben újjon meg a nóta, mit tehettem én róla a sötétben. De erősebb voltam a legény, csöntja cuppant a szájam közepén, ebben újjon meg a nóta, mit tehettem én róla a sötétben.
1: A szalmonella elkerülése érdekében jól átsütjük majd azt a tőkehal filét, amit egyfajta paradicsomos kulimásszal fogunk a végén sütőben megsütni. De erős napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, addig nóta, népi muzsika, elsőként pedig egy érdekes örökzöld, egy archív felvételről, Kapitány Ani előadásában hallgatjuk meg Horváth Jenő és Gédénes György szerzeményét. Ez a Szép esténk lesz.

vásáron, csak álmodta vár, jó éjszakát, aztán ébredj újra.

0: 4 perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Sült paradicsomos tőkehalfilét készítünk, és majd valamilyen salátával tálaljuk. Kell hozzá bő fél kiló tőkehalfilé, egy kevés étolaj, só, bors ízlés szerint 1 lila hagyma, 4 darab új hagyma, 3 gereszt fokhagyma, ízlés szerint kurkuma, akár egy kevés csili, egy hüvelykújnyi gyömbér, egy olyan 6-7 darab koktélparadicsom, egy csokor koriander, a salátát pedig akár friss zöldségekből, még akár paprika, uborka is kerülhet bele, vagy előre csomagolt és mosott zacskós talátából is el tudjuk készíteni. Az biztos, hogy egy ilyen mézes, mustáros, kevés citromlével megbolondított öntet illik hozzá. De a lényeg, hogy először a tőkehal szeleteket egy vékonyan kiolajozott tepsibe tesszük, mindkét oldalukat bekenjük egy kevés olajjal, sózzuk, borsozzuk, félretesszük. Utána 1-2 kanál olajat hevítünk egy serpenyőben, rádobjuk a finomra aprított lila és újhagymát, a reszelt fokhagymát, a gyömbért és a csilit, megszórjuk ízlés szerint kurkumával, sózzuk, borsozzuk és alaposan megdinszteljük az egészet. A koktélparadicsomot pedig felkockázzuk és rádobjuk erre a hagymás alapra. Gyakori kevergetés mellett nagyjából 10-15 percig főzzük, amíg kicsit besűrűsödik. Ekkor mehet bele az aprított koriander, elkeverjük, az egészet lehúzzuk a tűzről, és utána a besózott halszeletekre kanalazzuk, betoljuk a sütőbe, 180 fokra előmelegített sütőbe, először lefedve sütjük, vagy olyan negyed órát, 20 percet, majd pedig 10 percet átpirítjuk, közben lesz időnk elkészíteni a salátát, ízletes, egészséges, és még azt is mondanám, hogy különleges fogyókúrás ebédet készítünk, jó étvágyat kívánok hozzá. Jó muzsikát kínálok mellé, Lehár Luxemburg grófja című operettjéből hallhatják Bazil belépőjét, Tőkés Albert, Gál Ádám, Melis György és Udut Géza énekel ezen az 1965-ös felvételen a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Sebestyén András vezényli.
2: Szívem szeret, valóság ez nem állom. Szívem szeret, örömmel konstatálom. Szívem szeret, mint aki most 20 éves. Szívem szeret, szeretni olyan édes. Szívem szeret, úszom ifjonti tűzbe. Csak verseket olvasni kötve fűzve. Szívem szeret, az ember el se hiszi, hogy ilyen lehet.

szívem szeret, valóság ez nem álom. Szívem szeret, örömmel konstatálom. Szívem szeret, mint aki most 20 éves. Szívem szeret, szeretni olyan édes. Szívem szeret, úszom ifjotti tűzbe. Csak verseket olvasni kötve fűzve. Szívem szeret, szívem szeret. Az ember el se hiszi, hogy ilyen lehet.

0: Dankó Rádió.
1: Süt a mama, süt a pék, süt a mama, három tepsi fogácsát. Süt a mama, süt a pék, süt a mama, három

Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják, hamarosan 9 óra következnek a hírek, addig Jónás Géza és zenekara húzza. Zentai Anna előadásában a Mi mozog kezdeti csárdás nyitja a következő zenei órát, ifjabb Magyar Imre és zenekara kíséretével. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Mielőbbi bérrendezés sürget a belügyi ágazatban a miniszter. A megyék több mint a felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Felhős napos időre készülhetünk, nyugaton 20, keleten 30 fok közelében alakul a hőmérséklet. Jönnek a részletek. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Bósfai Gábor a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és pótlékok növelését. A létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében a preferált települési pótlékot vezetnék be. Ösztönöznék az országon belüli mobilitást, ehhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerét kell felülvizsgálni, sorolta a feladatokat a tárca vezető. Pozsonyban találkoznak a visegrádi négyek. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Mihály Martin is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztet. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens ugyancsak a Kossuth Rádióban. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben bruttó 770 ezer forintot vihet haza, míg egy pályakezdő szakoktató bruttó 778 ezer forintot kereshet. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a nyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvi a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Ehhez a tervek szerint 10 milliárd forintos krízis alap és 1 milliárd forintos jóvátételi alap társul. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. A kezdeményezés egyik vezetője, Unoka Zsolt, pszichiáter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában elmondta, az ellátáshoz való jog ma Magyarországon sok helyen sérül. A megyék több mint a felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk. Felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sokfelé jelentős esővel, majd a hétvégén már nagyrészt gomoly felhős, napos időnk lesz. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: se nem nyúl, szomszéd asszony meg egy úr, ugrott ki a zöld leveles bokorból.
1: Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 10-e van, csütörtök, 7 perccel múlt 9.

Ábrándos szép napok a Dolliroltól, a Kócos Ördögök, a Metro Együttes nagyslágere, és hallhatnak majd Dankó klubos koncertfelvételeket is. Elsőként jöjjön részlet a Marica grófnőből, Kálmán Imre operettjéből Tasziló dala, Dénes Viktor, Dolhai Attila, Homonnai Zsolt, Laki Péter, Langer Soma és Vadán Zsolt énekel ezen a felvételen. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: Rádiót hallgatják, születésnapos, névnapos, házasság évfordulós köszöntések közül most a születésnaposra kerül sor. Remélem, hogy Lajost elérem telefonon.
1: Halló?
0: Jó reggelt kívánok, Hild Lajossal szeretnék beszélni.
1: Igen, én vagyok.
0: Üdvözlöm, Hajdú Tibor a Dankó Rádióból. Nem zavarom egy percre?
1: Üdvözlöm, Tibor, nem.
0: Jó reggelt kívánok. A 80 az új 60, ezt szerettem volna mindenféleképpen elsőként elmondani önnek, de a hangján is azt érzem, hogy az életkor az csak egy szám. Nagyon boldog születésnapot kívánok, Lajos bátyám.
1: Nagyon szépen köszönöm, Hajdú.
0: A felesége elárulta, hogy ezzel a merénylettel készül, vagy ez most meglepetés?
1: Igen, elárultam.
0: Csókolom Margitot is, nagy szeretettel üdvözlöm.
1: Átadom neki.
0: Csepereg már ott Pécs környékén, vagy még csak felhős? Mi a helyzet?
1: Tegnap este esett nagyon.
0: Nálunk is, itt a főváros környékén is. Na majd holnap. Kívánom, hogy töltsék nagyon kellemesen a mai napot, nagy szeretetben. Igen, a hétvégét is, remélem, hogy jönnek majd gyerekek, unokák, és megszeretgetik.
1: Igen, lesz majd.
0: Lesz?
1: Igen, külön ünnep, és 19-én lesz egy ilyen családi összejövetel.
0: Kívánom, hogy legyen egy nagyon-nagyon kellemes emlék, és egy tényleg szép délután és egy este. A nóta, amit pedig le fogunk játszani, Margit kérésére, a Vén cigány Bokor János előadásában.
1: Igen, az a kedvenc nóta.
0: Boldog születésnapot, Isten éltesse, minden jót kívánok, szép napot.
1: Köszönöm szépen, Vajdő.

csönd lett egy percig, így szól az egyik. Jó, uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót ezt a fén rajtót, látni szeretném, repülni tud-e?

0: korlát.
1: Ma is lesz aranylemezek, derűs napot kívánok 10 óra után. A mai műsorban Tölgyi Kriszta említést tesz majd az első, a legelső magyar nagylemezről. Az is kiderül majd, hogy mitől is tökéletes korlenyomat ez az album. Érdemes lesz hallgatni a műsor 10 óra után is, természetesen addig is. Pomáz egy nagy zenei eseményre készül szombaton. Nikola Tesla zseniális feltaláló, akinek az élete egy ideig Pomázhoz kötötte, és még mindmáig élnek ott rokonai. Nos, 170 esztendeje született. A különleges zenei eseményről és az ünnepről, magáról, a feltalálóról és az ő emlékezetéről tervezem kérdezni Rafajlovics Zoricát, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Nem sokára remélem telefonon sikerül elérnem. Most a folytatásban jöjjön a Dolly-ról felvétele, az ábrándos szép napok.

0: Pomázon is bemutatják a Nikola Tesla Végtelen Energia című musical show-t. A dalokat Sebestyén Áron komponálta, a szövegekért Müller Péter Sziámi felelt, a szövegkönyvet pedig Egressy Zoltán írta. Derűs napot kívánok, a Domkor Rádiót hallgatják. Most leginkább Tesla kevés ismert pomázi kötődéséről, illetve a szerb közösség emlékezetéről szeretnék beszélgetni Rafajlovi Zoricával, a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat elnökével. Jó reggelt kívánok, csokolom!
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Danko Rádió hallgatóit.
0: Miért éppen Pomázon mutatják be a darabot, miért éppen most?
1: Hát kerek 170 évvel a zseni születését követően Nikola Tesla öröksége életre kel Pomázon. És miért éppen Pomázon? Azért, mert valószínűleg kevesen tudják, de Nikola Tesla életének egyik meghatározó időszaka Pomázhoz kapcsolódik. Mivel édesapja halála után 1881-ben anyai nagybátyánál, Mandics Pálnál járt és tartózkodott sokáig, aki egyébként támogatta a fiatal Teslát, és akinek a kapcsolatai révén az ifjú Tesla megismerkedett Puskás Tivadarral, és utána el is helyezkedett a Puskás Tivadar telefon központnál. Egyébként Nikola Tesla úgy került Pomázra, és rokoni kapcsolatba Pomázzal, hogy az ő anyai nagybátyja, Mandics Pál, feleségül vette Lupa Paulinát, a híres pomázi Lupa család lányát. Lupa Péternek a húgát. Valószínűleg a Lupa név sokaknak mond valamit, hiszen a Lupa sziget Budakalásznál, illetve a Lupa Beach szintén az ő családjukról, illetve Lupa Péterről került elnevezésre. Csak ugye tévhitekkel ellentétben ő Pomázra volt, tehát egy pomázi földbirtokos család, és ők nagyon-nagyon sokat tettek egyébként. A Lupa család jelentős szerepet vállalt a helyi szerb kulturális örökség megőrzésében és ápolásában.
0: Egy-két dolgot azért Nikola Tesláról most mondjunk el, hogyha valaki nem hallott volna róla. Ő a világ legjelentősebb és leghíresebb tudósai között és feltalálói között van ott. Az elektromosság, a mágnesesség, illetve a gépészet területén jelentős az ő munkássága, és mondhatjuk azt, hogy erőteljesen hozzájárult a második ipari forradalomhoz, tehát ő egy valami egészen hihetetlen nagy ágyú a tudomány történetben.
1: Igen, Nikola Tesla valóban találmányaival, alapjaiban formálta át a modern világ jövőjét. Ha csak egyszerűen arra gondolunk, hogy a háztartásokban a konnektor, a hálózat, a háztartási gépek, vagy a távirányító. Ez mind az ő nevéhez kapcsolódik. Ugye a Puskás Telefontársaságban ő volt egyébként az első főmérnöke, és már az első szabadalma a telefon kihangosító, tehát a hangszóró elődjét ő már akkor itt megalkotta, és nagy örömükre ugye a telefonos kisasszonyoknak, hiszen nem kellett állandóan a telefont ugye a fülükhöz nyomni.
0: A pomázi szerb közösség hogyan őrzi az ő emlékét?
1: Már 1994-ben emléktáblát avattunk az egykori Lupaházon, ahol ő tartózkodott huzamosabb ideig. Ezt az emléktáblát most ugye felújítva a felújított Lupaházon az idén újra szenteltük. 2015-ben utcát neveztünk el róla. Ezen kívül 2021-ben posztumusz díszpolgára Pomáz városának, hiszen nem csak a szervnemzetiség, hanem az egész város büszke erre. Továbbá 2022-ben bronz mellszobrot avattunk a Telekivattai Kastély parkjában, és innentől kezdődően minden évben megtartjuk a Tesla napokat. Az idei pedig duplán jubileum, tekintettel arra, hogy 170 éves született Nikola Tesla, illetve az idei év az 5. Tesla nap, tehát ezt gondoltuk, hogy mindenképpen méltó módon szeretnénk megünnepelni. Együtt a polgármesteri hivatallal szervezzük ezt a nagy bemutatót, hogy közelebb hozzuk Nikola Tesla életét és örökségét a közönséghez. Mind a magyar, mind a szerb nemzetiségi közönséghez, és ami egyébként a csúcspontját fogja jelenteni, az, hogy még sehol nem adták úgy elő, már pedig Magyarországon, Szerbiában, Horvátországban, sőt már Dél-Koreában is, úgy adták elő, hogy nem volt jelen Tesla rokon. Itt viszont élnek még ma is Pomázon, ők is jelen lesznek. Egy nagyon megható fordulat lesz az előadásban.
0: Én kívánom azt, hogy szombatra az időjárás is kegyes legyen, mert hogy szabadtéri programról van szó. Rafajlovi Zoricának, a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat elnökének köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen az érdeklődést.

Dankó klubos felvételek a folytatásban, derűs napot kívánok, egy 2017-es Mányi koncert felvétel, Kalina Enikő és Dócs Péter énekli a Hosszú az éjszaka című Eizemann slágert, utána egy 2018-as muzslai Dankó klubos emlék, Mennyi álmot sző a csend, Tarnai Kis László az előadó, most pedig egy szintén 2018-as Hódmezővásárhelyi koncertet idézünk fel, Gábor Espán és Szenes Iván szerzeményét, A Ki nem volt soha még című dalt Budai Beatrix előadásában hallgatjuk meg, zongorán Kovács Erik kísért.

és voltam odafenn, és céloztam a kék eget, és voltam elesett.

Várda volt ma reggel a naptelepülése. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Itt élt egy darabig és alkotott a csodálatos, zseniális képzőművész Szász Endre, kinek a festményei, kinek a festett porcelánjai jutnak először eszébe. Nos, az ő műtermét mutatja be a folytatásban Becsenyhán Miklós színművész, előtte azonban Szabó József és a Körmendi Együttes előadásában a Hóruk című dalt hallgatjuk meg. Ez egy egészen különleges 1960-as felvétel. Zongorán játszik Szabó József. 10 órakor hírek, majd indul Aranylemezek című műsorunk. Várja önöket Tölgyi Kriszta, még Budai Beatrix. A Jó ebédhez szól a nótával jelentkezik, majd ezt követően 2 órától pedig Gál Zoltán várja önöket, és teljesíti a kívánságaikat. Indul kívánság műsorunk, a Szívküldi Szívnek szívesen. Mai reggeli műsorunkat is, hogyha van kedvük, akár részleteiben, akár egészében újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Hajdú Tibor a szerkesztő műsorvezető búcsúzik, holnap reggel találkozunk ismét 6 órakor. Addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Somogy.
1: A halhatatlanság a képek dolga, nem az enyém. Szász Endre műterme Vártán. A valamikori kaposvári diák végül visszatért Somogyba. A világhírű festőművész Észak-Amerika után hazatelepülve utolsó évtizedét Várdán töltötte. Ebben a dombok között megbúvó faluban lelt igazi nyugalomra. Ahogy mondta, haza kellett jönnöm, mert túlságosan problémátlan volt az életem. Amerika engem pofon csapott a dollárral, de igen szépen. Abból az életből nem születhet jó kép. Itthon meg igen. Az egykori somcsicsmatolai kúriában teremtette meg otthonát és műtermét. Az elhanyagolt romos épületet eredeti állapotában újította föl. Parkjába több száz különleges fát és cserjét ültetett. Komondor, puli, magyar agár szaladgált a lába körül. Birtokán képzőművészeti táborokat tartott, ahol szobrászatot és festészetet tanulhattak a fiatal tehetségek. Szász Endre 2003-ban hunyt el. Hanvai a kaposvári keleti temetőben nyugszanak, de szelleme nem távozott, hiszen a műterme változatlan maradt. Ott találjuk a festő állványát, megvannak a festékei és a sajátságos technikájához használt különös eszközei. Ugyanitt számos Szász Endre alkotás látható az illusztrátor korszakából és a Hollóházán tervezett porcelánjai közül. Várdán várja a látogatókat a Szász Endre életművét bemutató kiállítás és az a gyűjtemény, amit a művész ajándékozott a Somogy vármegyei településnek.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új filmjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
5: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
4: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
6: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
4: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Nyilvánosságra hozzák az augusztus 20-ai rendezvényekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményét. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, mondta a miniszterelnök. Felhős napos időre készülhetünk. Nyugaton 20, keleten 30 fok közelében alakul a hőmérséklet. Jönnek a részletek. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely több elvárosi városrész vezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. A főpolgármester hangsúlyozta, a közterületi drogfogyasztás és a palackgyűjtés problémája is a szociális helyzetben gyökerezik, és azokra csak az állammal közösen találhatnak valódi megoldást. Az önkormányzatok ebben együttműködő partnerei lennének a kormánynak, tette hozzá. Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A józsefvárosi Fidesz közösségi oldalán azt írta, tiszteletben tartja a döntést. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi diagnózis című tanulmányt, melyhez 10 milliárd forintos krízis alap és 1 milliárdos jóvátételi alap társul. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakember szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. A kezdeményezés egyik vezetője, Unoka Zsolt, pszichiáter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában elmondta, az ellátáshoz való jog ma magyar Magyarországon sok helyen sérül. A megyék több mint a felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Nyilvánosságra hozzák az augusztus 20-ai rendezvényekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményét, hangsúlyozta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a belügyminiszter. Pusfai Gábor emlékeztetett, a több mint 17 milliárdos előzetes büdzsé helyett mindössze 4 milliárd forintból valósult meg a programsorozat. A tárcavezető arról is beszélt, az új kormány megalakulása után rövid idő alatt sikeresen megrendeztek több más sporteseményt, közöttük a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét is. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Az időjárásról. Felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a pontos idő 10 óra 4 perc.
2: Aranylemezek.
8: Napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai műsorunk első részében hallhatják például Pályer András, a Napóleon Bulvár, Czakó Julian nap, Sota Irén és Harangozó Teri felvételeit, valamint válogatunk 1989 nagy sikereiből. A 68-as Made in Hungary rádiós dalverseny győztesével Dobos Attila és S. Nagy István a Boldogságtól ordítani tudnék című dalával kezdünk Dobos Attila előadásában. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádió.

Az Egy csók és más semmi című operettet színházban mutatták be először, majd filmet forgattak belőle, ami még nagyobb siker lett. Ejzeman Mihály és Békefi István szerzeményei pedig örökzöldekké váltak. Az aranylemezekben most a címadó dalt hallhatják Cakó Julianna színművésznő és Baranyai István zenekara előadásában. Pontosan fordítva történt a Legyetek jók, ha tudtok esetében, mert az először a mozikban és a tévében vált népszerűvé, és csak később született belőle színdarab. Angelo Banduardi főcímdalához minden esetre már 1990-ben magyar szöveget írt Gömör László és Barcsik Valéria, a Napóleon Bulvár pedig nagy sikert aratott vele.

Egy leleményes nyelvi játék, egy úgynevezett jó bemondás is elég ahhoz, hogy beindítsa egy zeneszerző és egy szövegíró fantáziáját, és megszülessen a sláger, amiből aztán örökzöld válhat. A Tibite Bitang O elég jó bemondásnak bizonyult, ez vitathatatlan, és kellett hozzá még Psota Irén feledhetetlen előadása, amit meg is hallgatunk az aranylemezekben. Tomsics Rudolf és Szilágyi György szerzeményének felvételén a Rendezvous zenekar kísérte a színművésznőt.

Gösta Orban. Körsíra hadd, de mire még? A hetedik, te magad légy.

csak körül, mint hústa légy. Ha eddedik, te magad légy.

kettő vitéz és tudós négy. A hetedik, te magad légy.

Harangozó Terivel folytatjuk az aranylemezeket, mégpedig Dobos Attila és Dobos Emőke Minden nap, mikor eljön az este című szerzeményével, a magyar hanglemezgyártó vállalat vonós tánczenekara kíséretével. Őt pedig Balázsovics Edit színművésznő feldolgozásában a Beat korszakból Illés Lajos és Bródi János Jelbeszéd című

0: Az aranylemezekben most kimegyünk egy kicsit a víz mellé romantikázni. Deák Tamás és Hajnal István Egyedül a tóparton, vagy más címmel A reszket a hold a tóvízén című örökzöldje, a Csini Baba című filmben is felcsendült 1996-ban Bársony Attila előadásában, és a filmben a Margit sziget volt a helyszín. Valójában azonban a Városligeti tó és környéke ihlette Hajnal István dalszövegírót, aki gyerekkorában még a II. Világháború előtti békés években a Vajdahunyad vára lépcsőinek réseibe rejtett titkos üzenetekkel levelezett egy kislánnyal. És ha már Városliget, akkor a romantikus dal után egy vidám klasszikus örökzölddel állítunk emléket a világ egyik első közparkjának. Az Újé a ligetben nagyszerű című dalt Alfonzó énekli a Schwab Parti zenekar kíséretével az aranylemezekben.
1: Reszket.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most leparkolunk egy kicsit 1989-ben, és belehallgatunk, milyen dalok lettek akkor sikeresek. Kern András színművész egy újságban látott egy képet egy magányosan áldogáló férfiról, aminek megfogta a hangulata, és azt kérte Presser Gábortól, hogy egy ilyen dalt írjon neki. Állítólag így született a Te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Szintén 1989-ben írta meg Nagy Tibor és Komár László a 20 év múlva című dalt, Mennyhárt János és Demjén Ferenc pedig a Szerelem vonatot, amelyek már szólnak is az aranylemezekben.

Az aranylemezek első részét Berente Imre Tűzpiros virág című szerzeményével zárjuk. Kovács Erzsi egykori nagyslágerét ezúttal Terék József klarinétművész adja elő Tarnai Kis László zongora kíséretével. 11 óra után pedig jön a mai örökzöld zenei válogatásunk folytatása itt a Dankó Rádió.

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
5: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
6: Éljük tovább az életünket.
7: Ez minden vágyam, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
8: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
9: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Az emelkedő energiaárakról is egyeztetnek Pozsonyban a visegrádi négyek. Sztrájkolnak a Hanon székesfehérvári dolgozói. Napos az idő az országban, délután 21-29 fok várható, délen lesz melegebb, jönnek a részletek. Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája, közölte Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt. Úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, ami megkönnyíti a magyar érdekek hatékony képviselet. Is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely több belvárosi városrész vezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. A főpolgármester hangsúlyozta, a közterületi drogfogyasztás és a palackgyűjtés problémája is a szociális helyzetben gyökerezik, és azokra csak az állam közösen találhatnak valódi megoldást. Az önkormányzatok ebben együttműködő partnerei lennének a kormánynak, tette hozzá. Mától pénztárgép portál néven érhető el az adóhivatal korábbi KOBAK oldala. A portálon intézhetők az online és e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek és a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatás. A NAV hangsúlyozta, az átnevezés nem érinti a portál használatát, a korábban létrehozott felhasználókat vagy a beállított jogosultságokat. 5000 dolláros juttatást ígér Donald Trump minden felnőtt amerikainak, ha pártja a novemberi választáson megőrzi kongresszusi többségét. Az elnök a félidős választások előtti első országos rendezvényen beszélt a Trump osztalékról, melynek feltétele, hogy azt az Egyesült Államokban kell elkölteni. A javaslat számítások szerint több mint 1300 milliárd dollárba kerülne. A választás november 3-án tartják, és a képviselőházban 3 mandátum megfordításával kisebbségbe kerül Trump republikánus pártja. Csak nem 2 órára leállították a forgalmat 2 dél-kelet-lengyelországi repülőtéren. Az intézkedés azután történt, hogy a Lengyelországgal határos nyugat-ukrajnai Volinj megyében orosz dróntámadások veszélyére figyelmeztettek, ezért mozgósították a lengyel légierőt. Később, miután a veszélyhelyzet elmúlt, helyreállt a forgalom a 2 repülőtéren. Híreink végén a várható időjárásról. Többnyire napos az idő az országban. Jelenleg 15 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A nyugati határvidékenben hűvösebb, délen melegebb. Délután egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Napközben 21-29, késő este 15-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 11 óra múlt 4 perccel.
0: Aranylemezek.
7: Kollégáimmal már indítjuk is a képzeletbeli időgépünket. Utunk során mások mellett Szulák Andrea, Piros Ildikó, Németh Lehel, a Korál, az Omega, Szécsi Pál és Zsoldos Imre felvételei szólnak délig. A folytatásban pedig Sökk Ottó és S. Nagy István János bácsi pipája című dalát énekli Zalatnai Sarolta a Stúdió 11-jel. Tölgyi Krisztina vagyok és további jó szórakozást kívánok.
0: Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

A Dankó Rádióban szombaton és vasárnap Hajdú Júlia zeneszerzőre emlékezünk örökzöldjeivel és felelevenítjük pályafutása fontos állomásait. Előzetesként az aranylemezekben most Hajdú Júlia és Halász Éva a Kettőnk titka című szerzeményét hallhatják Piros Ildikó színművésznő előadásában a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséretével, melyet Bolba Lajos vezényelt.

A szerelem a következő két dal témája az aranylemezekben, de egészen más megközelítésben és stílusban. Egy szakítás fájdalmát dolgozta fel Balázs Fecó és Horváth Attila a Kevés voltam neked című dalban, amit 1982-ben a Korál adott elő. Ezzel szemben Koncz Tibor és Szenesi Vándala a Túl vagyok én pozitív kicsengésű, hiszen arról szól, hogy sok viszontagság és magányosan telt idő után valaki úgy érzi, túl van a nehezén, mert ő utolért út közben és odaállt mellém, ahogy szól a szöveg. Ezt a szép dalt 1970-ben a Tessék Választani rádiós dalversenyen mutatta be először közönség előtt Dékány Sarolta.

1968-ban jelent meg az Omega együttes első magyar nagylemeze, a Trombitás Frédi és a Rettenetes Emberek. Ez volt az első magyar könnyűzenei album, ami egyetlen előadó dalait tartalmazta. A születésének körülményei pedig tökéletesen visszaadják az akkori korhangulatot. Amikor itthon megtudták, hogy az Omega együttes az Egyesült Királyságban elkészítette az Omega Red Star from Hungary című angol nyelvű albumot, a magyar hanglemezgyártó vállalat szinte azonnal engedélyt adott a Beat zenekarnak egy magyar nyelvű lemez felvételére. Ez azonban nem pontosan ugyanaz, mint az angol változat volt. A címadó dal a Trumpeteer Charlie volt, de ezt túl nyugatiasnak találták. Ezért találta ki Adam és Anna a Trombitás Frédi nevet. És a szöveget is át kellett alakítania, így a magyar változatban Frédi egy öregedő zenész, míg az eredeti angolban Charlie egy fiatal trombitás volt, akiért rajonganak a lányok. Presser Gábor zenéjével viszont így is úgy is örökzöld lett.

A 90-es évek elejének egyik legnagyobb könnyűzenei sikere volt a Filmslágerek magyarul sorozat. Az ötlet az akkorra már megszűnt Neoton Família szövegírójától, 60-i emesétől származott, akinek már a 80-as években is voltak ilyen munkái, hiszen például a Szandokán című tévésorozat főcímzenéjének magyar szövegét is ő írta, ami hatalmas sláger lett. Na de vissza a filmzenékhez. 60-i Emese nézte meg a filmeket a moziban, és amelyiknek a zenéjét érdekesnek találta, ahhoz megírta a magyar szöveget. A Neoton alapítója Pásztor László és Jós István producer vezetésével pedig elkezdték felvenni a stúdióban a zenei alapokat, aztán elkezdték keresni hozzájuk az énekeseket. Voltak köztük olyanok, akiket már jól ismert a közönség, és olyanok is, akiket még kevésbé. Gergely Róbert fiatal színművészként akkoriban már kezdett országosan ismerté válni, de az Emmanuel című francia filmslágerének magyar változata 3 hét alatt popstárt csinált belőle. Ráadásul úgy, hogy nem is tudott róla, mert amikor a dal berobbant a slágerlistákra, ő éppen a szabadságát töltötte külföldön. Ott összefutott egy színész kollégájával, és tőle tudta meg, hogy itthon a nyár egyik legnagyobb slágerét ő énekli a rádióban.

Az egyik kérdés, amire mindenki tudni szeretné a választ, hogy meddig tart egy szerelem? Hajdú Sándor és Vándor Kálmán is elgondolkodott rajta, és az ebből született dalukkal folytatjuk az aranylemezeket. Szécsi Pál énekel, a Magyar Rádió és Televízió vonós tánczenekara és a Stúdió 11 kíséretével. Vezényel Kör.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezeket a Fekete Orfeusz című Oscar-díjas film zenéjével, Luis Bonfá Orfeo Negro című szerzeményével zárjuk a Stúdió 11 és Zsoldos Imre előadásában, aki ezen a felvételen nem trombitán, hanem éneklő fűrészen játszott. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A déli harangszó után kezdődik a Jó ebédhez szólanót a Budai Beatrix vezetésével, majd 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal várja önöket Gál Zoltán műsorvezető, és Nemesnéki szerkesztőnk, akinek innen is sok boldog névnapot kívánunk. Az aranylemezek képzeletbeli időgépe pedig holnap délelőtt tér vissza. Várni fogom önöket a beszállásnál 10 óra után 4 perccel, ahogy szoktuk. Tölgyi Krisztina vagyok, addig is további kellemes napot és jó dankú rádiózást kívánok!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új filmjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Mielőbbi bérrendezés sürget a belügyi ágazatban a tárca vezető. Bizonytalan a szegedi kortárs balett anyagi helyzete. Sokfelé süt a nap, délután záporok is lehetnek. Jönnek a részletek. Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája, közölte Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt. Úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor a Kossuth Rádió felkelő című műsorában elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap és pótlékok növelését, emellett ösztönöznék az országon belüli mobilitást. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. Egységesen 10%-os béremelést szeretnének és érdemi tárgyalásokat sürgetnek. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzésről, a törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Emellett titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Mától pénztárgép portál néven érhető el az adóhivatal korábbi KOBAK oldala. A portálon intézhetők az online és e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek és a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatás. A NAV hangsúlyozta, az átnevezés nem érinti a portál használatát, a korábban létrehozott felhasználókat vagy a beállított jogosultságokat. Bizonytalan a szegedi kortárs balett anyagi helyzete, hívta fel a figyelmet Ecséri Pataki András igazgató. Mint mondta, az évad kezdetére nincs döntés, sem a kiemelt táncművészeti szervezeteknek járó támogatásokról, sem a korábbi TAU támogatás helyettesítéséről, sem az alkalmazotti bérekhez járó kiegészítő támogatásról. A táncművész szerint így tervezhetetlen és kiszámíthatatlan az együttes finanszírozása. Az igazgató hozzátette, az egész szakmában érezhető a bizonytalanság. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos az idő az országban, jelenleg 15 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, a nyugati határvidéken van hűvösebb, délen melegebb. Kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 15-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink! Híreinket folyamatosan frissítjük a híradó.hu oldalon. Délmúlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Vedd észre a szegényt, légy képes a szemébe nézni, de ne áltasd magad azzal, hogy a sorsát meg tudod változtatni. Térei János, író, költő, műfordító gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. szeptember 10-én is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen 2 óráig. A Szeretőm Dunántúli és a Rózsabokor teteje című csárdással indulunk. Bura Sándor, majd Nyári László zenekarával, Utri Anna és Újvári Marika énekel. Jó rádiózást!

majd a Dankó Rádió Magyar Nóta díjával is kitüntetett énekes Tolnai András előadásában Dankó Pista szerzeménye csendül fel Hamis a Rózsám címmel. Ezt követően Szász Kati, majd Gránát Zsuzsa énekel, a Száz virágú a határ és a Paprika Só című csárdást halljuk itt a Dankó Rádióban.

A régi időkben persze nem volt mobiltelefon, e-mailben sem tudtunk kommunikálni egymással, sőt, faxon sem. Nem érkezett egyetlen pillanat alatt üzenet a szeretteinktől. Ha valaki messze volt az otthonától, bizony papírt és ceruzát vett a kezébe, és levélben küldte haza gondolatait. S ha még tinta sem akadt, jó szolgálatot tett a tinta ceruza. Úgy lehetett vele írni, mint a ceruzával, ám ha nedvesség érte, a nyomat tintaszerűvé vált. És szinte biztos, hogy éppen egy ilyen egyszerű írószerrel született meg az a tábori levél is, amelyben egy katona a messzeségből üzent haza kedvesének. A soron következő zenei összeállításban a tintaceruzával írott tábori levél című nóta is felcsendül, nem más, mint Bokor János előadásában, Miskolci Balogh Zoltán zenekarának kíséretével, aztán Gáspár Ani az Árok, árok, de mély árok című dalt adja elő, míg Dóka Zsuzsa előadásában felcsendül a Rózsabokorban jöttem a világra, és a Felszállott a vadgalamb című csárdás is. Az összeállítást ifjabb Sárközi Lajos zenekarának felvételével zárjuk. No de először csendüljön fel Serli Lajos és Kazalicki Antal gyönyörű nótája, a Kék ne felejts. Szóka Júliát halljuk Németh Csicsó József zenekarával.

Simon Boglárka, Kolostyák Gyula, Bangó Margit és Karcagi Nagy Zoltán nóta felvételeivel megyünk tovább. A Kis furujám szomorú fűz ága című hallgatót követően a pántligás kalapon fújdogálja a szél, a férjhez megyek nem sokára édesanyám és az icipici kis galambom című magyar nóta csendül fel. Fogadják sok szeretettel!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

0: öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. A 2023-as év magyar nótája szavazás harmadik helyezettje a Halljátok Cigányok című csárdás lett. Ezt most hallgassuk meg egy kiváló zenekar előadásában, Jónás Géza bandáját Balázs Tamás Prémás vezeti. Aztán énekeljük együtt a Még ezt mondják, ez se szép, az se szép, és a Haja-haja, kukoricahaja című csárdást Mészáros Andrással és Ifjabb Sárközi Lajos zenekarával.

hogy egyetlen egy boldog percre miért kell annyit várni, a választ mindig csak utólag kapjuk meg. Egy gyönyörű nótával érkezik most képzeletbeli színpadunkra Kállai Bori, a dal zeneszerzője Sándor Jenő, szövegírója Kellér Dezső. Kállai Borit Tordai Zoltán zenekara kíséri, aztán Bősi Szabó László, Besenyei Ferenc és Talabér Erzsébet is dalra fakad, a hallgatót követően elhangzik a Csak egy kislány van a világon, a Húsz csak prímás ezt a csárdást, és a Nem hiszed el pedig hát a Szerelem című klasszikus magyar nóta. Fogadják sok szeretettel!

Ökrös Oszkár címbalom játékában gyönyörködhetünk a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk. Várom Önöket 13 óra után.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
1: Továbbra is itt a Dankó Rádióban Jó ebédhez szól a nóta. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Egri József énekel adásunk második részében elsőként, majd Nádasdy Lászlót halljuk. Szóljon már is az Este gyerek késő este, és az Összelérik babám a fekete szőlő című csárdás. További jó rádiózást!

Izaka, Izaka,

szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a mesének, sárkány szomoz hely, de könnyen találnak. Nékem jó, így jó, nékem, én nekem, szombaton, vasárnap.

Van egy vár a Felvidéken, amelynek neve hallatán szinte azonnal megszólal bennünk egy régi dallam. Krasznahorka büszke vára évszázadok óta őrzi a magyar történelem emlékeit, és magasából bizony sok mindent látott már a világ változásából. Tornyai fölött az őszi szél, mintha ma is a régi történeteket mesélné. Hát hallgassuk meg Andrássy Gyuláné szerzeményét, előadja Jenei Gábor ifjabb Berki Béla zenekarával. Aztán a Rigó Fütyre ébredtem című dalt Farkas Rozika előadásában halljuk, míg a vásárhelyi híres promenádon Dócs Péterrel sétálhatunk együtt. Végül Kollár Katalin énekel. Sárközi Béla zenekarával zárásként felcsendül az Édesanyám, nem tudok elaludni.

És most, kedves hallgatóink, egy gyimesi kettőst és magyarost hallunk, Végvári Rezső szerzeményét. A Magyar Rádió népi zenekara játszik Boros Lajos prímás vezetésével. A felvétel a Magyar Rádióban készült 1969-ben.

Kalmár Tibor soron következő szerzeményének címe csak ennyi, a szegedi sürgönypózna. Hogy miről szól ez a dal, az már is kiderül a folytatásban. Bányai Mártont Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Váli Völgyi Dankó Klubról hoztam el önöknek ezt a remek nótát.

0: was the mate from your supper farm. Drolled on a good deck, not joke, got up the farm. As if an end was the mate from your supper farm.
1: Lekaszálták már a rétet, 60-i kis Gyöngyi előadásában halljuk ezt a nótát Hankó József zenekarának kíséretével. Kőmíves Imre szerzeményét követően már a Szórja a nap aranysugarát című dalt halljuk, ekkor Nagy Ibolya nótázik, a Kék búzavirágról Mészáros János elekének el, és végül Barabás Sári felvételével zárjuk az összeállítást. Radics Béla szerzeménye szól ekkor, azért a legényért nem adnék egy krajcárt címmel. További jó rádiózást kívánok!

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix köszönti azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. A Vörösbort ittam az Este című csárdást már is elénekelhetjük együtt. Nógrádi Tóth István segít nekünk majd ebben, kísér Sárközi Béla zenekara. Aztán a Hallgampengesd ezt a csárdást című magyar nóta is elhangzik, ekkor már Bétót Magda énekel.

Kós János előadásában, csütörtöki adásunk utolsó énekes összeállításában elhangzik a Kidőlt keresztfának nem köszön már senki című hallgató, majd Laki Péter előadásában a Volt-e már szívedben fájdalom című andalgó hangzik el, aztán Lente Lajos a Szólj-szólj csalogány című magyar nótát adja elő. No de vajon tudjuk-e, hogy mi is az a pipakupak? A pipakupak a pipa dohánytartó részének kis fedele volt, védte a dohányt, és bizony sokszor maga is igazi kis remek műnek számított. Készült sárga részből, ezüstből, és díszesebb pipákon még faragások, vésetek is ékesítették. A régi magyar pipakultúrában külön mesterek, a piparezezők készítették ezeket a rézalkatrészeket. A mi nótánk hőse pedig nem akármilyen pipakupakkal büszkélkedik, az övé bizony sárga részből van, és ha már a pipakupak nem tudja megszédíteni a rózsát, majd megszólal a muzsika, és talán az már meghozza a jó kedvet. Tarnai Kis László jó voltából. Tartsanak velünk!

varje land lämnar krig och svar.

csapat. Kecskés Sándor klarinét játéka szól csütörtöki adásunk utolsó perceiben. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől abban a reményben, hogy találkozunk holnap is. Ugyanígy a déli harang szó és a híreket követően várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A csütörtök délután hátra levő részében természetesen a menetrend a szokásos lesz. Hamarosan átadom a mikrofont Gál Zoltán kollégámnak. 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkban. Ma is felcsendülnek a népszerű örökzöld slágerek, operett melódiák és persze magyar nóták. Majd 5 órától Tudod-e még az én nótám? A Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom önöktől már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új filmjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14:35-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A migrációról és az energiaválságról is tárgyalnak a V4 országok vezetői. Jelentős bírságokat szabott ki a fogyasztóvédelem. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a híreket Bordi Andrástól hallják. Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája, közölte Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt. Úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésre ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, ami megkönnyíti a magyar érdekek hatékony képviseletét is. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérés jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hamarosan, hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Henan Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. a dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre kezdődjenek érdemi tárgyalások. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. A fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság. Az esetek 16%-ában találtak kifogásolnivalót. Esős, hűvös idő jön, a hőmérséklet napközben holnap általában 18 és 25, hajnalban pedig 12 és 18 fok között alakul.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban csütörtök délután, a szerkesztő Nemesnéki nevében is, és itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy rögvest felköszöntsem sok-sok hallgatónk nevében is kedves kolléganőmet, hiszen Nikolett névnap van, kívánunk neki minden jót, a Nikoletteken kívül a Hunorokat is köszöntjük névnapjuk alkalmából, és azokat, akik szeptember 10-én születtek, a hangmérnök Gyurmán Gábor, telefonszámunk 061-759-60-71. Huszárné Elvira húgának, Dorottyának küldi az egyik leghíresebb dankónótát, melyet ezúttal Kis Zoltán énekel, kísér Hankó József zenekara, Egy cica, két cica.
7: Egy cica,

Nővérének, Papp Ferencné Ilonkának születésnapja alkalmából jó egészséget, hosszú életet, sok szerencsét kíván Szauber Imréné és családja. Molnár Szabinának ugyanezt a dalt küldi Zalavárra Gábor. Madaras Gábort Kozák Gábor József zenekara kíséri. Galamszívet örököltem az édesanyámtól.

Tatai Józsefné Ceglédről Szigeti Fercsi valamennyi rajongójának kért egy jó nótacsokrot az ismert előadó művésztől. Balázs Tamás zenekara kíséri, úgy kezdődik a csokor, hogy cigányok, cigányok.

0: És most következzék egy üzenet a rögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Én kis Évának szeretném küldeni kécsére a születésnapjára sok szeretettel. Erzsi nénye volt Budapestről. Köszönöm!
0: Köszönöm a hívását, Korda György énekel, Virágeső.

Gellán Zoltán és Algó Tarjánból férjének és édesapjának kérte a következő dalt. Miklós Józsefet Albert György zenekara kíséri, a Cigányok sátora.

blueberries, ombolis, hay posso.

0: 어서 가라 샘들이 선물이 세입었어요 왔어요 어디 보면 사랑을 이리요 내어볼 것에 매가 많고 인기하고 대우탄노 그여서 언야도 샘들이 선물이 세입었어요 왔어요 어디 보면 사랑을 이리요
1: Drága édesanyánkat, Dusnoki Ferencné Székesfehérváron köszöntjük Mária nap alkalmából. Kíván nagyon sok boldog névnapot a család minden tagja és nyugdíjas barátai. Győri Szabó Józsefet Boros Lajos zenekara kíséri, ahol az én bölcsőm ringott.

Pántya István Nészek halomban várja a következő nótát. Kutasi Katalint, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Lakodalomban a mi utcánkban.

0: 100% of the hit, all shows up nyája.
1: Kis Györgynek szomszédasszonya küldi Bihar Nagybajomból a következő nótát, Szalai László énekel, szép a szőke, szép a barna.

szájába, meg bolondítacskó a sajaba, hát a fekete buncot fajta, száz legénysebb fog ki rajta, édes ölelése hajt a bajba, meg bolondítacskó.

Budapesten unokájának, Otiliának nagyon sok boldogságot, jó egészséget kíván szerető nagymamája, a Kunhegyesi mama. Az Omega együttest halljuk, Fekete Pillangó.

0: adásunk elején említettem, hogy műsorunk szerkesztője Nemes Néki is névnapját ünnepli, nagyon sok szeretettel köszöntjük is. Ebben a pillanatban nincs itt a stúdióban, ő a szerkesztőségünkben tartózkodik, de megkért arra, hogy én adjam át köszönő szavait, amiért olyan nagyon sok hallgató gondolt rá névnapja alkalmából. Ezt írta le. Nagyon szépen köszönöm a sok kedves üzenetet, sok dalt választottak, mind gyönyörűek. Végül arra jutottam, én választok egyet, és kívánok mindenkinek nagyon vidám napot a legkedvesebb csárdásommal, ami a Dankó klubok meghatározó dala, és mindig örömet csal a szívünkbe. Ezt az üzenetet adtam át nagy szeretettel Nemes Néki nevében hallgatóinknak. Budai Beatrix énekel kísér Danyi Lőrinc zenekara, Rámás csizmát visel a babám.
1: Rámás csizmát.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Marika néni vagyok. Csanyteleken drága kislányom és férje ünneplik házasságkötésük 32. évfordulóját. Ebből az alkalomból nagyon sok szeretettel köszöntöm, jó egészséget és hosszú boldog életet kívánok, édesanyja. A dal, amit kérek, két kis aranykarikának csodása varázsa. További szép napot kívánok, köszönöm szépen.
2: Az ünnepelteknek sok boldogságot kíván Edith néni is. Dóri József énekel kísér Járóka Sándor zenekara, két kis aranykarikának csodása varázsa.

Kiskunfél egyházáról Bogárné Mancika kérte a következő dalt. Máté Otiliát ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri. Kecskeméti bíró lánya.

Emminger Zoltánné Budapesten szeretné meghallgatni a következő nótát Vörös Sári énekkel, Lakatos Sándor zenekara kíséretével. Úgy még sosem volt.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 3:43-ban. Édesapjára Fekete Mihályra emlékezik szeretettel fia Mihály. Aracki Lászlót Olá Kálmán és Olá Albert zenekara kíséri az Én jó apámnál.

Marika 58. házassági évfordulójuk alkalmából szeretné hallani a következő dalt. Sajnos már egyedül, mert férjét 2 hónapja elveszítette. Férjére emlékezik szeretettel Jutka nevű hallgatónk, gyermekei Ildikó és Tünde, az unokák Zoltán, Martina, Ildikó és Leila, és a 11 dédunoka. Bácsalmáson Unyi Márton név várja a dalt, Nemcsák Károly énekel, Tarnai Kis László kíséri, egy rózsaszál szebben beszél.

0: látok majd egyedül, a cigány hegedül, vígan húzza a nókám. Látok majd egyedül, a cigány hegedül, vígan húzza a nókám.
1: Következő örökzöldet Olajkár Szilviának Sárospatakra küldi Csaba, Olán Gergő énekel, még nem veszíthetek.

Hadd marasztaljam Önöket a következő órára is, hiszen elhangzik majd a Füredi Anna bálon, a Valahol egy kis faluban, és a Két álmodozó is Horváth Attilától. Most ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik.

0: műsor ajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Az ír miniszterelnökkel tárgyalt a kormányfő. Páratlan kiállítás nyílt a British Múzeumban. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter. A közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy Michael Martinnal kezdte meg pozsonyi megbeszéléseit. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hazánk erős tagállamokat, erős Közép-Európát és egy jelenleginél erősebb Európai Uniót szeretne. Hozzátette, ez arra van szükség, hogy megosztó ideológiai kérdések helyett újra az emberek életét meghatározó kérdésekről beszéljenek. Türelmetlenek a rendvédelmi és belügyi dolgozók, mert már idén elvárták volna a bérrendezést a kormánytól. Kucsera Miklós a belügyi érdekegyeztető tanács munkavállalói oldalának elnöke szerint ugyanakkor biztató a párbeszéd erősödése. Pusfai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a teljes ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, a végleges döntés pedig 2027 után a költségvetés tárgyalása során születhet meg. A Fidesz frakció szerint a belügyminiszter nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a rendvédelmi dolgozók nem számíthatnak egy hamar a Tisza kampányban beígért béremelésre. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében, ha nem szüntetik meg a megállapodást, és nem születik új, nyilatkozta a Népszavának Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a hozzájárulás mérséklése csak átmeneti megoldás, és az egész önkormányzati finanszírozási rendszert át kell alakítani. Hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás körüli jogvita miatt még semmilyen állami normatíva nem érkezett a fővároshoz, ami mintegy 50 milliárd forint kiesést jelent Budapestnek. Magasabb a hazai földgáztározók töltöttsége, mint az uniós átlag. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hangsúlyozta, a magyarországi tárolók 70% felett állnak, az EU átlag pedig 67%. A tárca hangsúlyozta, a tartalékok az importszállításokkal és a magyarországi kitermeléssel együtt biztosítják a magyar fogyasztók biztonságos ellátását. Dróntámadás érte egy teherhajót a Fekete-tengeren. Két azerbajdzsáni tengerész életét vesztette, ketten megsebesültek. A hajó szomáliai zászló alatt haladt, és Odesszából a romániai Konstanca felé tartott. Azt egyelőre nem tudják, hogy a hajót orosz vagy ukrán drón találat érte. Megnyílt a Bajói Kárpitot bemutató kiállítás a londoni British Múzeumban. A hímzett képregénynek is nevezett, több mint 1000 éves alkotás korhű és mozgalmas képeken keresztül mutatja be Anglia normann megszállását. A páratlan művészet történeti emléket először teszik közszemlére. A sajtó az évszázad kulturális eseményének nevezte a tárlatot. Itthon esős, hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső eshet, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet a hajnali órákban általában 12 és 18, napközben 18 és 25 fok között alakul majd.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Seresné Gabi szolnokról kolléganőinek küldi a következő dalt, hogy vidámabb legyen a délutánjuk. Szeredi Krisztinát, Salasovics Norbert zenekara kíséri. Most kezdődik a tánc.

Erika Jászkara Jenőről barátnőjének, Péntek Néterikének küldi a dalt szeretettel. Édesanyámnak szeretnék kérni egy dalt, Badics Ferencné Ilonkának, Martonvásárra, lánya Andrea, Csépesné Erzsikének Szigethalmon szeretettel küldi, barátnője Márté, Karcagi Nagy Zoltánt, Tordai Zoltán zenekara kíséri, a Füredi Anna Bálon.

Ámoriné Zsuzsa Biatorbágyról kérte a következő dalt. Gyulai Erzsébet énekel, kísér Berki László zenekara. Minden férfi egyforma.

0: miért nősüljön, azt mondja, de végül is a derekát beadja.
1: A következő dalt Kaszás György kérte, Porr Péter énekel, Jöjjön ki Óbudára!

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Kabi vagyok. Magamnak szeretném azt, hogy valahol egy kis faluba nem nyílnak már a pünkösdi rózsák. Köszönöm szépen.
2: Szeretettel játsszuk önnek. Farmáné Marika Kompolton édesanyjára, aki a kápolnai temetőben alussza örök álmát, emlékezik fájó szívvel, sok-sok szeretettel. Nagymamájára szeretettel emlékezik Szilárd és családja. Marika mama Budafokon szeretné hallani a dalt, Soldi Károly énekel, kísér Farkas Jenő zenekara, valahol egy kis faluban.

Salgó Tarjánból kérte a következő nótát Bánáti Györgyné, Szőlősi Emesét Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Hajnalom, csillagom.

0: Szombathelyen Rókusné Mónika szeretné meghallgatni a következő dalt. Sütcila és Stanka István énekel. Maga nősember vagy boldog?
1: Egy kis rúzs, egy kis

jumento vernaccio. Egy kis rúd, egy kis hús, egy kis vékony sejem blúz, ez a lány, pont.

0: csalható. Maga házastárs vagy társasházban a legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell.

0: kislány.
1: Maga jó ember,
2: maga pont hozzám való.
3: Hajdú Sámsonban barátnőjüknek, Zsíros Négizikének minden jót kíván hosszúpáiból, Erzsike és húga Irma, László Imre énekel, 100 szál piros rózsát küldöttem te néked.

Esztergomból Ormosné Katinak férje küldi a következő dalt. Bojtor Imrét, Tabányi Antal zenekara kíséri. Hey, Kati, Kati!

Nagy Kátán Dögei Lászlóra halálának 11. évfordulója alkalmából fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezik drága felesége, akivel 53 boldog évet éltek együtt. Emlékeznek gyermekeik Erika és László is családjukkal. Szomszédainak, Sós Marikának és Földi Sándornak 51. házassági évfordulójuk és Marikának névnapja alkalmából minden jót kíván Horvátné Szeghalomból, Zárai Márta és Vámosi János énekel. Köszönet a boldog évekért!

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szomorú szívvel és fájdalommal emlékezem szerető gyermekemre, Császi Katalinra. Temetésének 18. évfordulóján. Tele van a város, Akácfa virággal című dalt kérem. Az édesanyja vagyok. Jó napot kívánok, köszönöm.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Férjére, édesanyjára és minden elhunyt szerettére emlékezik a családtagok nevében Jutka Lepsényben. Marcis Demetert, Lakatos Sándor zenekara kíséri, tele van a város Akácfa virággal.

keresztanyjának, Pocsai Imrének küldi a következő nótát Mónika. Fekete Mária énekel, Rigó Sándor zenekara kíséri. Elmegyek én.

Marika Miskolcon ma tartja születésnapját, szombaton pedig névnapját. Szeptember 11-e azonban kedvese Ferenc temetésének napja, ezért nem az ünneplés, hanem az emlékezés járja át szívét, lelkét. Közös dalukat, amelyet oly sokszor énekelt neki, kéri vigasztalásul, és imádott szerelmére gondol. Straub Dezsőt Tarnai Kis László kíséri zongorán, gyöngéden ölelj át.

Dobozon Fekete Lajosnénak 89. születésnapja alkalmából sok boldogságot, további jó egészséget kíván szerető szomszédasszonya, Margit és családja. Orbán Sándort Veres Károly zenekara kíséri, hiányzik valaki ebből az utcából.

tegnap se ragyogott több csillag az égen. Nem járkáltak többen.

die einzig Worte, Ever du Bravo. Kis ablakok nyílnak egymás után sorban,

Tokai Imréni Makóról kérte a következő dalt. Kiskárolyt Fehér Sándor zenekara kíséri. Erre nézek, arra nézek.

Egy örökzön sláger következik, Kotormán Ildikónak Balatonfüredre Küldi Sándor, Szécsi Pál énekel, Szereted-e még?

Maradjanak velünk a következő órában is. Elhangzik majd az estharang többek között, a hullólevelek és a nem tudok nem gondolni rád. Most a hírekig Jónás Géza zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új filmjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Anyu, már úgy várom az új kincses kalendáriumot.
6: Én is kincsem, ezért már meg is rendeltem.
7: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, mondta a pénzügyminiszter. Több mint duplájára nőnek az alap és innovatív kutatások forrásai. Esős, hűvös idő jön. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró-magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni a hangsúlyt. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségessé tette Magyarországot. Az Agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található két magyar lipicai lovat. Tájékoztatásuk szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavaly nyár végi közepi értéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. Sok korábbi bérlő ugyanis saját lakás vásárlása mellett döntött, így csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati északi ország részben kiadós csapadék hullhat. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18, napközben 18 és 25 fok között alakul.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
9: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánságműsort. Hévíz Györkön unokájuknak, Kovács Ádámnak névnapi alkalmából nagyon jó egészséget, sok erőt kíván Kovács mama és papa. Fenyvesi Gabi énekel, Ádám, hol vagy?

Édesanyjuknak Tóth Bélánénak 95. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget kívánnak gyermekei, unokái, dédunokái. Hallgassa még nagyon sokáig a rádiót, ezt üzenik. Nyári Zoltánt Szalai Antal zenekara kíséri. Édesanyám, de jó asszony!

Mira Csádon lányának, Szőkéné Szűcs Katalinnak, férjének Attilának, unokáinak, Jázminkának, Kristófkának, Nyírábrányban Káposztásné Szűcs Mónikának, unokájának Zalánkának, születés és névnapjuk alkalmából minden szépet, jót kíván. Sok

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Lábapordányban Horváth Imrénné Gizike, ma ünnep.

0: ünnepli születésnapját. Ez alkalomból köszöntjük szeretettel, sok erőt, jó egészséget kívánunk az Estharang című nótával. Marika, Erzsike, Ica. Köszönjük szépen, viszonthallásra!
1: Isten éltesse az ünnepeltet, Jávor Pált a Karatestvérek zenekara kíséri, az Estharang.

Biharkeresztesen Madarász Négrénke szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját. Bohács Istvánt Berki Péter zenekara kíséri, Nem zörög a haraszt.

A következő nótát öcsének Lászlónak Pázmándra küldi Ibolya. Lovas Lajos énekel, jó dolog a szerelem.

0: minket.
1: Julika Vácon ma ünnepli 84. születésnapját, ez alkalomból kérte a dalt, nagyon sok szeretettel köszöntjük. Zsolnai Hédi énekel, Hulló levelek.

Klasszikó Rádió kívánság műsorát hallják, fél öt van. Vértes a csára Bálinnak egy ismerőse küldi a nótát, Morvai Pálma énekel. Jó a lány, szép a lány.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Hétegyházán, unokámnak, Ortlakán Nikolettnek nagyon sok boldog névnapot, jó egészséget és minden elképzelhető szépet és jót kívánok. A két dédunokát is puszilom, Zsoltér mama. A dal, amit szeretnék kérni, Megsárgul a levél Gál Gabriellától. Köszönöm szépen.
2: Szeretettel játszok. Gál Gabriellát Szalai Antal zenekara kíséri.

Hajdú Zoltánné Derecskéről férjének kérte egyik kedvenc nótáját, Zalatót Erzsébetet Boros Lajos zenekara kíséri. Megállott a vízimalom.

0: a kis kapunk kinyílik.
1: Ezt írta hallgatónk. Szerető férjem Pocsai János ma lenne 80 éves, de ezt sajnos már nem érhette meg. Fájú szívvel, örök szeretettel emlékezik felesége Erzsike Békésen, a családtagok nevében is. Pálfi Péter énekel, nem tudok nem gondolni rád.

Csápli Lászlónak nagyon sok boldog születésnapot kíván szerető felesége és családja, egészségben, boldogságban még nagyon hosszú évekig. Szilágyi Sándort Berki Péter zenekara kíséri, Maros menti fenyves erdő aljában.

Korotnai Nézsuzsa Székesfehérvárról kérte a következő dalt. Márkus Ilonát, Kalas Géza zenekara kíséri. Nem tudják azt, csak mi ketten.

Kedves hallgatóink, 5 perc és véget ér a mai kívánságműsor, de holnap 2-kor ismét várom önöket. A következő órában Popovics László számít a figyelmükre, mint rendesen. Ma Józseffel beszélget, aki ott volt Szelecki Zita búcsúztatóján. Elmeséli majd, és elárulja, melyek a kedvenc nótái. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, akinek ma van a névnapja. A zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, további kellemes estét kívánok önöknek. Berki Péter zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Mama, hallottad? Már meg lehet rendelni a kincses kalendáriumot. Emlékszel, tavaly is mennyit olvasta az unokád?
10: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán vagy a hírlapkézbesítőknél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Nem jó üzenet, hogy hazánkat megbüntetik Európa közös határainak védelméért, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Esős, hűvös idő jön. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, nem jó üzenet, hogy hazánkat megbüntetik, miközben más miniszterelnök 200 millió eurót kap az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Hozzátette, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsi Ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termel. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében, ha nem születik megállapodás, nyilatkozta a Népszavának Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a hozzájárulás mérséklése csak átmeneti megoldás, és az egész önkormányzati finanszírozási rendszert át kell alakítani. Hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás körüli jogvita miatt még semmilyen állami normatíva nem érkezett a fővároshoz, ami mintegy 50 milliárd forintos kiesést jelent Budapestnek. Új szintre emeli az atlétikai sportágat a budapesti világdöntő. Erről beszélt a hónap kezdődő esemény előtt a sportért is felelős belügyminiszter. Pusfai Gábor hangsúlyozta, fontos, hogy a versenyesemények mellett a tömegsport is erősödjön itthon. Az atlétikai világdöntő pedig segíti a mozgás népszerűsítését. A vasárnapig tartó sporteseményen sík, gát és váltófutást, valamint ugró és dobó számokat is láthat a közönség a fővárosi Zivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban. Október másodikáig lehet pályázni az építész szakma és a műemlékvédelem legrangosabb díjaira. Az elismerésekkel, mint például a Kós Károly életműdíjjal, az Ibl Miklós díjjal, valamint a műemlékvédelemért Forster Gyula díjjal, azokat az építészetben és műemlékvédelemben dolgozó szakembereket tüntetik ki, akik kiemelkedően hozzájárultak az épített környezet fejlődéséhez és megóvásához. Az elismeréseket december 16-án a Magyar Építészet Napján adják át. esős, hűvös idő jön. Holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban általában 12 és 18 fok között alakul, holnap napközben pedig 18 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk.
6: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm a Dankó Rádió hallgatóit. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Jó napot kívánok! Ma ismét egy hallgatónk életéről és három számára fontos darról beszélgetünk. Ha ön is vállalkozna egy ilyen beszélgetésre, akkor már is mondom az elérhetőségeinket. A telefonszámunk 061-759-6071-es, az e-mail címünk pedig dankoradio@mtva.hu. Kérjük, mondja fel üzenetrögzítőnkre, vagy írja meg e-mailben a nevét és a telefonszámát, továbbá azt, hogy szeretne szerepelni a Tudod-e még az én nótám című műsorban.
1: Ha otthon voltam, tehát nem dolgoztam, én jártam mindenkinek a temetésére, sőt, húztam a sírját is. Amíg fiatalabb voltam, meg akkor még volt úgy, hogy a koporsót is még a ravatalozótól még vittük ki oda a sírhoz, ugye, és akkor ott tettük bele.
0: Egy 75 esztendős úriemberhez látogatunk, Kazincz Barcikára. Úgy hívják, hogy József. Az ő kedvencei jönnek mindjárt itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: gondol, sem akarok egy kislányra.
1: Tessék, Vasz József.
2: Üdvözlöm, József, Popovics László, Dankó Rádió. József, hogy tetszik lenni, mi a helyzet önnel?
1: Hát, meg vagyok, 75 éves vagyok, az az igazság. Az egészségi állapotom az már változó, néha jobb, néha rosszabb, de azért még meg vagyok, ellátom magam.
2: Hát 75 esztendősen az a helyzet, hogy most nézve a nagy magyar átlagot, az egészségi állapot az már tényleg ilyen, ahogy leírta, néha jó, néha rossz. Önnek ez mit jelent egyébként pontosan?
1: Ez a 75 év?
2: Nem, az egészségi állapota ugye, hogy néha jó, néha rossz. Itt ilyen alapvető problémák vannak, ez a vérnyomás szokott ilyenkor ugye lenni, meg ízületi.
1: Vannak ilyenek, hogy fáj a jobb térdem, meg hogy nehezen tudok már járni. Tehát reggel, mikor felkelek, akkor be kell járatni a lábamat, mert utána tudok csak elindulni, megindulni komolyan.
2: Igen, egyébként vannak ilyen gyakorlatok, már fiatalabb korban javasolják az embereknek, főleg férfiaknak amúgy, hogy csinálják, hogy majd 80-90 évesen is mondjuk fel tudjanak menni a lépcsőn. Tehát tényleg nem arra kell gondolni, hogy akrobata mutatványokat mutassanak be, hanem ilyen alapvető hétköznapi dolgok, mint felmenni a lépcsőn, az unokát megemelni a fejünk fölé.
1: Tehát, hogy az a szerencsém, hogy első emeletben lakok, úgyhogy még bízok benne, hogy még ha idősebb leszek, akkor is fel tudok jönni ide.
2: Ez ilyen tudatos döntés volt egyébként, hogy az első emeletre költözik?
1: Hát nem, ez véletlen volt. A fiam nézte ki hölgyön keresztül, és akkor ők ajánlották, eljöttünk megnézni, itt volt az tulajdonos, megegyeztünk egyből, úgyhogy nagyon jól sikerült.
2: Értem.
1: 11 évvel ezelőtt volt.
2: Akkor ez szerencse, ugye? Mondhatni.
1: És nagyon, nagyon jó áron vettük meg, mert akkor még nem mentek fel a lakásárak. Hát azt tessék elképzelni, hogy 4.800.000-ért vettük úgy, hogy benne hagytak minden bútort, mindent benne hagytak. Uh-huh. Nekem csak be kellett költözni.
2: Uh-huh. És akkor fel is volt újítva ezek szerint?
1: Hát részbe, hát nem annyira, nem teljesen, de részbe.
2: De megfelelő volt és elegendő volt az ön számára. Kíváncsi vagyok, hogy milyen nótákat választott a gyöngy iránt. Várjon, mindjárt megbeszéljük, jó? Egy kicsit zenéljünk, és akkor utána visszatérünk a kedvenceire. Szóval itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsorban.
1: Tudom, én hallgatom a Dankó Rádió.
2: Így van. József kedvenceit hallgatjuk.

0: dirci valga, esce o padraia, viga banda musicaia.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Józseffel beszélgetünk, egy gyönyörű dal, mindjárt tőle, mármint a kedvencei közül, egészen pontosan és helyesebben, a Kanyargó Tisza partján. Szelecki Zita fog énekelni ráadásul, így kérte József. Nagy kedvenc Szelecki Zita, vagy milyen kötődés van?
2: Hát na, elmondom, hogy milyen kötődés, ez nagyon fontos. Nagyon sokan tudják, hogy Nekézsenyben van eltemetve. És én 64 éves koromig ott éltem Nekézsenyben, ez egy Ószhoz közeli kis község. Még a temetésén a sírjába is húztam a földet a sírjára.
1: Uh-huh, mert hogy a...
2: Ez videó felvételen meg is van. Hogy, mert akkor még az volt a divat ott Nekézsenyben, hogy a temetésén a falubeliek húzták a sírt. Tehát nem voltak ilyen temetkezési vállalkozók.
1: Igen, igen.
2: Tudom. A faluba úgy temették el. És van ott egy szép emlékműve is Nekézsenyben, hogyha akik ott járnak, érdemes megnézni.
1: Hmm. Nagyon érdekes egyébként, amit mesél. Akkor ön is mennyi idős volt akkor, amikor mindez történik? Ugye...
2: Hát akkor már én idős voltam, én, mert ugye hát nem olyan rég halt ő, még nem olyan rég temették el.
1: Igen, 1999-ben temették el.
2: Na hát akkor én már, hogyha úgy nézzük, 99-ben már majdnem 50 éves voltam.
1: Értem. Sokan voltak egyébként a temetésén?
2: Sokan, persze, rengetegen, vidékben, tehát a környékről is, mindenhonnan művészek is voltak. Gál Gabriella tartotta a megemlékezést, úgyhogy nagyon-nagyon sokan voltak, rengetegen. Ugyanolyan temetés volt, mint hogyha egy Nekézsenyit temettünk volna el, csak annyi, hogy ugye nem lelkész temette, hanem ilyen polgári temetés volt. Mondom, Gál Gabriella tartotta a beszédet.
1: Igen. Ön egyébként hogy került ebbe a szerepkörbe, hogy a temetésen aktív?
2: Nem, hát az úgy volt, hogy ott Nekézsenyben én járt, ha otthon voltam, tehát nem dolgoztam, én jártam mindenkinek a temetésére. Sőt, húztam a sírját is. Amíg fiatalabb voltam, meg akkor még volt úgy, hogy a koporsók is még a ravatalozótól még vittük ki oda a sírhoz, ugye, és akkor ott tettük bele.
1: Igen.
2: Kötéllel leengedtük, aztán utána rá húztuk a földet.
1: Hmm. Igazán érdekes volt ez a történet, amit elmesélt Szelecki Zitával kapcsolatosan. Hallgassuk is meg a dalt, jó? A Kanyargó Tisza partján. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban József kérésére.
3: Mikor leültem a Tisza partjára, azt megsimogattam a kis fűszálak fejét, amik úgy álltak ott, mint hogyha hallgatnák, hogy mit mesél a Tisza. Mert a Tisza locsog.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Józseffel beszélgetünk. Nálad lenni újra jó lenne. Kovács Kati dalát fogjuk meghallgatni. Nos, a felesége lesz a téma ennek kapcsán?
1: Hát mondom, hogy Siófokon találkoztunk vele ott a szabadtéri színpadon, amikor Nászúton voltunk, és akkor ott láttuk, hogy ki van plakátolva, vettünk rá jegyet, ő a kedvenc énekesünk a feleségemmel együtt egyébként, mert Egri, tehát viszonylag nem messze származik tőlünk, Egerből, ugye, és azóta is, a mai napig is ő a kedvencünk. Itt volt ilyen, ami ősszel szokott lenni az időseknek a napja, és Vatikán fellépett, ott is ott voltunk, és ott is láttuk, és nagy örömmel láttuk, hogy szellemileg is, és fizikálisan is, hogy még mennyire fit, pedig már idős, ugye, mert már 80-on fölül van.
0: Igen, abszolút. Nemrég beszélgettem vele egy jó fél évvel ezelőtt talán, és az Adventi Hívás című műsorban, úgyhogy nekem is van benyomásom. Egy abszolút minimális helyesbítés, ugye, hogy Egertől nem messze, Verpeléten született egyébként, de igen, tehát mondhatni, hát, hogy
1: Egerbe
0: a térségben. Laktam. Igen.
1: Egerben lakott az anyukájával sokáig.
0: Most emlékszem, tehát, hogy említette, hogy
1: persze,
0: Siófokon volt Nászúton a feleségével, amikor a koncertjén
1: igen,
0: voltak.
1: Igen.
0: Ez mikor volt? Emlékszik rá?
1: Ez 1977-ben. Hmm. 77-ben volt. Falubelin volt a feleségén, tehát ismertük egymást gyerekkorunk óta. Együtt jártunk gimnáziumba is, úgyhogy hát a falunk, tetszik tudni, mindenki ismert mindenkit. Egy évvel volt fiatalabb tőlem.
0: És miért tetszett meg önnek a felesége, a leendő felesége?
1: Miért tetszett meg? Hát, mert ilyen hasonlónak éreztem magamhoz, ő is olyan viszonylag szegény volt, nem, meg szerény is volt, úgyhogy azért tetszett meg.
0: És akkor elkezdett udvarolni, ez 1977-ben kezdi az udvarlást?
1: Igen, uh-huh. akkor.
0: És akkor ez gyorsan házasságba is fordul, akkor ezek szerint,
1: hát,
0: ugye?
1: Nem sok húztuk, halasztottuk, mert ismertük egymást már, úgyhogy...
0: Összeházasodnak, és akkor irány Siófok, Nászút, és akkor hát, itt hallják ezt a dalt is Kovács Kati koncertjén. Akkor hallgassuk meg most mi is, jó? A Dankó Rádióban. Jön tehát József kérésére, a Nálad lenni újra jó lenne, Kovács Kati énekel.

0: a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. József a vendégünk, vele beszélgetünk. Nótás kedvű volt az apám. Említette még az adás előtt, adáson kívül, hogy igazából nincsenek nagyon emlékei az édesapjáról, mert hogy amikor ő másfél esztendős volt, ha jól emlékszem, akkor ugye ő elhunyt. Valamilyen betegségben, vagy háborúban?
1: Hát, ilyen szív problémája volt, este lefeküdt és reggelre meghalt, úgy találta meg az édesanyám. Azt mondta az orvos, hogy talán ő maga se vette észre, csak egyszerűen leállt a szíve, és akkor hát altába halt meg.
0: Nagyon fiatal lehetett még.
1: Hát nagyon, 34 éves
0: 34 volt. Esztendős. Igen, hát akkor tényleg abszolút fiatal volt. És egyébként meséltek önnek róla?
1: Hát mesélt. Hát édesanyám, meg a nagymamám is, meg édesapámnak voltak testvérei, ők is meséltek róla. Úgyhogy hát a faluba tetszik tudni, hogy hogy van ez, mindenki ismer mindenkit.
0: Igen, és mit meséltek róla egyébként?
1: Hát, az, hogy vasútnál dolgozott, a fiatal korában, még gyerekkorában volt egy ilyen esete, hogy megégett, mert ilyen szénát meggyújtott, aztán megégett, és hát részben ez is lehetett az oka, hogy problémája volt.
0: Igen. Ez egy komoly balesetnek tűnik, igen, ahogy mondjuk. Igen.
1: Hát az égés az nagyon fájdalmas dolog.
0: Hú, hát nem egyszerű. Az édesanyja egyébként utána újra házasodott?
1: Nem. Egyedül nevelt föl. Dolgozott általános iskolába, ott Mekézsenyben takarító volt, nagyon keveset keresett. Kezdetben 6-800 forintot, hát el lehet képzelni, hogy még az 50-es, 60-as években abból is nagyon nehezen lehetett megélni, úgyhogy nagyon, nagyon szegények voltunk, az biztos. Én minden nyáron dolgoztam, mikor gimnáziumba jártam, minden nyári szünetben dolgoztam, hol az útnál útkaparó voltam, a vasútnál pályamunkás, minden nyáron muszáj voltam dolgozni.
0: Megértem.
1: De így is nagyon nagy szegénységbe éltünk, az biztos. Nem volt testvérem, mert ez volt a probléma, mert hogyha ketten lettünk volna, akkor édesanyám kapott volna nyugdíjat. De mivel akkor az volt a rendelet, hogy egy gyerekre nem adtak nyugdíjat. Úgyhogy ezért volt neki muszáj dolgozni nyugdíjas koráig, 55 éves koráig.
0: Igen. Akkor hallgassuk meg most az emlékére a dalt, jó? Az édesapja emlékére, és azt gondolom egyébként, hogy az édesanyjáról is megemlékezhetünk, bár ugye a dal az inkább az édesapjához kapcsolódik. Jöjjön tehát József kérésére itt a Dankó Rádióban. Nótás kedvű volt az apám.

0: sikhoz majd az öveg vigasztan. Az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az öveg vigasztan.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották József kedvenceivel. Ez egy elképesztő történet volt, amit mesélt nekem arról, hogy Szelecki Zita temetésén ugye aktívan részt vett a sír betemetésében, de ha jól gondolom és jól emlékszem, akkor azok a férfiak, akik a temetésen is részt vettek, és a sír kezelésében, a sír betemetésében aktívan részt vettek, azok már előtte is napokkal a sír ásásában is kivették a részüket. Ön is így volt ezzel?
2: Hát én speciál neki nem voltam az ő sírját ásni, de nagyon sok sírásásban részt vettem, mert ott általában ilyen közeli rokonok szokták ugye ezt csinálni, tehát akik vagy szomszédok, vagy közeli rokonok, vagy barátok, azok szokták a sírt ásni.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta ezt a történetet is, meg a családjával, az édesapjával, az édesanyjával kapcsolatos emlékeit is. József, beszélgessünk majd még. Vigyázzon magára, és köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen a hívást, és örülök, hogy megtetted keresni. Nem is számítottam rá.
1: Nagyon szépen köszönöm. Minden jót, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
1: Józsefet hallották, hamarosan pedig jön Balogh Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Tóla Zóperencián, itt a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics László vagyok, találkozzunk holnap délután 5 órától megint csak. Minden jót, viszont hallásra.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Az egész Balkánon megtalálható hetes lüktetésű táncritmus a moldvai magyaroknál is felbukkan, így számos magyar zenekar nyúlt ehhez a repertoárhoz. Mivel ők a téli ünnepkörhöz kapcsolódó kecske táncoltatásnál is használják, a táncház mozgalomban a kecskés elnevezés terjedt el. A népzenei nyomozóiroda 552. adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A Besodrom zenekar ebben az összeállításban élő balkáni zenévé változtatta a moldvai magyarok dallamait. Nem szerkesztéssel és zeneszerzői eszközökkel, hanem nyers és sodró lendülettel fut végig az összeállítás. Kitartott hangokkal kezdődik a szám, mintha csak török sípot hallanánk. Azonnal funkcióban érezzük a hangzást, akár egy ismiri lakodalomban is lehetnénk.

később visszatér ez a zenei eszköz, hiteles funkciós érzéssel és alatta kígyózó basszus oszcinátóval. A táncos tempó magával ragadja a zenekart. Az énekesnek nem kis kihívás az érthető szövegmondás ilyen körülmények között. Az intenzitás állandó, innen nincs hová fejlődni, így különösebben megkomponált zárlat sincs. Egyszerűen csak vége szakad az akatolásnak.

0: a Besodrom zenekar feldolgozása hangzott el. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesebb. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
4: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
3: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
5: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
3: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Többségi álláspontá vált az Unióban a migráció elleni fellépés, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a Visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés mára többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az aszálysújtotta mezőgazdaság támogatását. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Emlékeztetett, a feladatok összefogására megalakult az országos közlekedés szervező, a Baross Gábor terv pedig garantálja a hosszú távú vasúti fejlesztéseket. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybankelnök 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárdra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásait támogató forrásokat is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyárvégi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. Sok korábbi bérlő ugyanis a saját lakás vásárlás mellett döntött, így csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi, északnyugati ország részben kiadós eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18, napközben 18 és 25 fok között lesz.
2: Túl az óperencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Fedora belépőjét Pándi Piroska énekelte Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is zenei kirándulásunkon, ahol többek között olyan fantasztikus művészek énekelnek majd, mint Siménfalvi Ágota, Kalmár Magda, vagy épp Szomor György. Ám előtte hallgassuk meg a Van-e szerelmesebb vallomás című dalt Ilosfalvi Róbert előadásában, Fényes Szabolcs és Békefi István Régi nyár című operettjéből. Ezután pedig Szakcsi Lakatos Béla, Szent Iványi Álom című musicaljéből következik egy részlet Dolhai Attila és Sándor Péter előadásában. Majd én megmutatom. Jó szórakozást kívánunk!

bazi szivar cívók. Addig a már én vigyarnak mi

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Lévai Szilveszter és Mihály Kunce, Elizabeth című musicalje a világ egyik legsikeresebb musicalje, ahol az osztrák császárné Sissi mellé a halál lép elő második számú főszereplővé. A darabot Magyarországon 1996. augusztus 17-én mutatták be először a Szegedi Szabadtéri Játékokon, a Budapesti Operett Színház előadásában. A musicalt Kerényi Miklós Gábor rendezte. A címszerepet Janszakata és Sáfár Mónika alakította. Hamarosan felcsendül a Haláltánc című dal a musicalből, Koltai Nagy Balázs előadásában. De előtte még Simon Falvi Ágota énekel egy részletet Jávori Ferenc Fegya, Miklós Tibor, Menyasszony Tánc című klezmer musicaljéből. Senkim sincs. Túl az Operencián.

0: Ama yar odan.
1: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljének egy részletével folytatjuk. Kalmár Magda hangján csendül fel, a ma éjjel táncolnék. Jó rádiózást!

Túl az óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. Köztudott, hogy a Csárdás királynő a világ egyik legtöbbet játszott operettje. Azt azonban kevesen tudják, hogy bécsi ősbemutatóját komoly botrány kísérte. A történet középpontjában egy orfeumi énekesnő és egy herceg szerelme áll. A darab szövegkönyve már 1914-ben elkészült. Kálmán Imre azonban a világháború kitörése miatt csak később kezdett hozzá a komponáláshoz Bad Ischl-ben. A bécsi bemutató után elterjedt a híre, hogy Szilvia és Edwin alakját Vecsera Mária és Rudolf trónörökös története ihlette. A szereplőkben pedig felfedezni vélték a császári család tagjait. Az áthallások akkora botrányt kavartak, hogy a pesti premiért elhalasztották. Kálmán Imre pedig átdolgozta a művet. Gábor Andor nem egyszerűen lefordította, hanem új magyar szöveget írt hozzá, a pesti változatba pedig bekerült a később hatalmas slágerré vált Hajmási Péter, Hajmási Pál is. A magyar bemutatót végül a Király Színházban tartották. És most következzen az operettből egy részlet, melyel egyben a ma születésnapját ünneplő Füredi Nikolett operett és musical énekesnőt is köszöntjük. Fogadják szeretettel! Álom, álom, édes álom, énekli Füredi Nikolett, Kis Diana, Lévai Enikő, Nagy Alma Virág, Homonnai Zsolt, Ninduk Hoánglong, Pap Balázs és Tassonyi Balázs. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Jerry Bock Hegedűs a háztetőn című musicalje a világ egyik legismertebb zenés színházi alkotása, amelynek főhőse Tevje olykor eljátszik a gondolattal, milyen lenne az élete, ha egyszer gazdag ember lehetne. Na erről mesél a musical egyik legismertebb dala. A következő percekben Dócs Péter énekel Lakatos Miklós és zenekarával. Ha én gazdag lennék, túl az óperencián.

0: Önök az Ankor Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Egy fiatal király, aki a biztos vereség tudatában sem fordított hátat országának. Egy alig 20 esztendős király, aki vállalja sorsát, és a hatalmas török túlerő ellenére sem hagyja magára az országot. Aki szívével, lelkével, hittel hiszi, hogy népének élnie kell. Egy nemzet, amely történelmének egyik legsúlyosabb tragédiája után is talpon maradt. Ezt a történetet meséli el Szomor György vadonatúj alkotása, a Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musical, amely a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült, és 2026. augusztus 29-én Mohács főterén mutatta be a Budapesti Operett Színház Homonnai Zsolt rendezésében. A kőszínházi premiért holnap láthatja a közönség a Budapesti Operett Színház színpadán. Most Szomor György a musicalről mesél.
1: Nem csak a zenét és a dalszövegeket írtam én, hanem azt a némi kevés szöveget is, prózát, ami a darabban van, de a meghatározó része a zene és a dalszövegek a darabnak. Itt egy rock musicalről van szó, műfaját tekintve, ami nem rock opera, nem rock operának nevezték el, hanem Homonnai Zsolt rock musicalnek nevezte, hiszen nem csak a rock zene, hanem a musicalnek is fedezhetők elemei tőlem megszokott módon a darabban, és bár nem sok próza, de azért van benne némi próza, ami segíti a cselekményt időről időre, úgyhogy ezért lett a műfaj meghatározás a rock musical. Szeretnénk megmutatni, hogy akikről mi olvasunk, ezekről a történelmi személyiségekről, a történelem könyvekben, hogy a darabból idézek, nem csak egy bekezdés a történelem könyvek közepén, hanem húsvér emberek és érzésekkel, és talán egy picit megérthetjük az ő érzéseiket, gondolataikat egy ilyen helyzetben, hiszen bár királyokról, királynőkről, hadvezérekről, érsekekről van benne szó, az ő életükről azért könnyen átérezhetők az ő dilemmáik, problémáik, amik felmerülnek a darabon belül, és róluk szeretnénk beszélni egy kicsit.
0: Szomor Györgyöt hallottuk. És most következzen egy részlet a musicalből. A Félkarú óriás című dalt a szerző Szomor György adja elő az ifjú király, második Lajos apja, második Ulászló szerepében. A dal egyszerre szól a tehetetlenségről, a felelősség terhéről és az emberi méltóság megőrzéséről. Érzelmes és erőteljes pillanata a Mindig itt leszünk, Mohács 500 rock musicalnek. Jó szórakozást kívánunk!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget, a szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új filmjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Az ország nagy részén eső, sűvös idő lesz. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. 19 óra van, a híreket Bordi Andrástól hallják. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta a pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitáskérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termel. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a független közmédia testületbe. Marti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. 8 embert gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban. Köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, közölte a rendőrség. A volántársaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek miatt hűtlenkezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az adatok szerint 2015 és 2018 között csaknem 10 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett, amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. A gyanú szerint több mint 600 jármű beszerzése egyéni érdekek mentén történt. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telepen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázatértékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Ami az időjárást illeti, esős, hűvös idő jön, Holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is lehet, viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban általában 12 és 18, napközben 18 és 25 fok között alakul.
0: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik Húsz csak prímás című egyórás zenei összeállításunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Elhagyott az asszony. Lakatos Flóris és Jávor László hallgatóját Kolostyák Gyula énekli, akinek ifja Berki Béla zenekara játszik a Duna Televízió egyik 2021-es felvételén. Utcára nyílik a kocsma ajtó, Kalcagi Nagy Zoltán énekli el az Andalgót, és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara muzsikál hozzá. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

0: sem szervusz babám. Gyors vonat, sebes vonat, valahol megállva megáll, nyújtom a jobb kezem, szervusz babám.
1: Ha egy asszony szerelmet vall, Majláth Jenő és Vitárius Imre nótájával folytatjuk Húscsak Prímásunkat, valamint Lukács Anitával és Balázs Tamás zenekarával. A felvétel 2023-ban Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Aztán 1989-ből Pintér Györgyi és Solti Károly nótáznak nekünk. Nyitva van a Százados úr ablaka. A csárdást Boros Lajos zenekara játsza. Terék József és együttese ezt követően Kalina Enikőnek húzza, Szerdahelyi János és Zé Horváth Gyula frissében. Csóka, csóka, szürke csóka.

báli, gyulai és debreceni dankóklubos felvételeket hallgathatunk a folytatásban. Nem sokára Bányai Márton énekli el Tóth János István hallgatóját, Zúg a fenyves a hargitán. Miskolci Balogh Zoltán és zenekara játszik pillanatokon belül. Ezt követően két dalt is énekel nekünk Tarnai Kis László, az egyik a Volt-e már szívedben fájdalom, a másik pedig az Illik, ha nem illik című dal. Jónás Géza és zenekara közreműködésével. Aztán Dancs Anna Mari a Messze van a Nyíregyházi kaszárnya című csárdással érkezik, valamint Tordai Zoltán zenekarával.

Isten engem. Miért kell így megszenvednem? Nem ártottam, nem védettem, nyugtott mégsem lel a lelkem.

A folytatásban, kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban a Bíró Uram című dalt hallgathatjuk meg, Dankó Pista és Lampért Géza szerzeményét. 2024-ben készült a felvétel, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban, Szász Katival és Lendvai Ferenc együttesével. Majd a Ki tudja, hogy mitől van című csárdást Szentendrei Klára énekli el.

Ez volt Fábián Ferenc és Kikli Tivadar csárdása. A folytatásban Kutor Ferenc nótája hangzik el, a Simongáti Lányok című csárdás, méghozzá Zentai Annától, akit Szóka Júlia követ Boka Károly és Heródek Sándorné frissével, Csit csak rózsám.

vannak olyan emlékeink. Törökszegfű liliom, vékony deszkakerítés és hallod-e nótás füttyös szép madár. Ezeket a dalokat hallgathatjuk meg a folytatásban itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. A hallgató Alpár Géza szerzeménye Lugosi Katitól és Johann János zenekarától hangzik el. Majd archív felvételről Hajdú Imre és Zágon István dalát Cselényi József énekli. Zalatót Erzsébetnek majd Kócé Gyula együttese játszik, Boros Jolánnak pedig Olá Kálmánék muzsikálnak Huber Gyula és Heródek Sándorné frissében.

Lassme genaked virago, mert haza még meglacsalom, egy kinyílik a liliom, kinyílik.

már, huncuta mája cuszát, csalfa vagy. Bármi is akkor így hát majd, ha vagy, így veled édes rúzsát.

0: mamma mia, dalla tazzetta, ho un uomo tu, che ha di notte, si bellegirò da me.
1: Sárgul már a kukoricaszár. Győri Szabó Józseftől és Lakatos Sándor együttesétől hangzik el 1970-ből Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán csárdása. 2022-ben a Duna Televízióban készült az a felvétel, amely Fejes Imre andalgóját hozza el nekünk Gáspár Annival és ifjabb Berki Béla zenekarával. Ez lesz az Ibolya Gyöngyvirág Fodormenta. De mindezek előtt Kókai István hallgatója szól, a prímás Szomora Zsolt lesz Jónás Géza együttesének élén, aki énekel Kós Éva. Már is halljuk a Lila Krizantémok című dalt.

táncba hív a nóta engem. Az iménti percekben Gergely Anna énekelte el Szántó Ferenc és Deák Rózsa frissét. A művésznőnek Albert Istváné zenekara játszott. Kedves hallgatóink, ez volt már a Húscsak Prímás itt a Dankó Rádióban. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, a folytatásban is maradjanak a Magyar Zene Rádiójával. Én búcsúzom, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra most Olá János koncert csárdása szól. Olá János zenekar.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
1: Többségi álláspontá vált az Unióban a migráció elleni fellépés, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tüzérség Kelet-Ukrajnában. Itthon az ország nagy részén esős, hűvös időnk lesz. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az asszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Emlékeztetett, a feladatok összefogására megalakult az országos közlekedés szervező, a Baross Gábor terv pedig garantálja a hosszú távú vasúti fejlesztéseket. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybanktörvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György, kúriai tanácselnök bíró, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi tanára. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció közölte, képviselőik nem vesznek részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tüzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak és több mint 60 megsérültek. A régió kormányzója emlékeztetett, a háború kezdete óta már több mint 18 000 csapást mért Dnipropetrovszk megyére az orosz hadsereg. Az akciókat többségében drónokkal hajtották végre. Ami az időjárást illeti, esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Északnyugaton, illetve északon nagyobb mennyiségű eső is hullhat, még délkeleten heves zivatar is lehet viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18, holnap napközben 18 és 25 fok között alakul.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Csak egyen az érünk volt, azon is áll gyönyörű, szép csengő volt. Harmat esett vezérünk, szarvára

Jó estét kívánok! A Bakony és a Balaton felvidék zenei örökségéből hoztam néhányat Táncházban című műsorunk első részébe, arról a szerintem igencsak jó lemezről, mely 2022-ben jelent meg a Pásztor Csillag Alapítvány gondozásában. Ez pedig nem más, mint a Hal, Bor, Némi Birka című zenei anyag, melynek muzsikusai Táncházban című műsorunk első perceiben Hetényi Milán, Juhász Zoltán és Lipták Péter voltak. Az elkövetkezendő percekben pedig Navratil Andrea, Sós Réka, Juhász Kitti, Szent Kereszti Judit, Bese Botond, Juhász Kitti, Lipták Péter, Császár Dominik és Hetényi Milán lesznek a muzsikusok, s aztán az énekesekhez csatlakozik Samu Zoltán és zenekara. Mielőtt megszólalnának a régebbi, illetve újabb stílusú dalok, még azt hadd mondjam el, hogy a muzsikusok a lemezanyagát Békefi Antal gyűjtéseiből állították össze.

Hát. A Bogyai éppen akkor vacsorált, a savanyú rányitja az ajtóját.

A Bakony és a Balaton felvidék után Somogyország dalai következnek Táncházban című műsorunkban. A vidék zenéjének egyik legjobb, ha nem a legjobb ismerője az Egy Szólam együttes, azaz Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán, Fábián Éva és Berec András, az alapító tagokhoz Nyitrai Marianna énekes csatlakozott, de gyakran muzsikál együtt velük Husi Gyula a citerás, és rendszeres vendégük volt a néhány éve elhunyt Dzsupin Pál furulyás. Tehát most az Egy Szólam együttes előadásában először somogyi, majd bözödi dalokat hallgassunk meg, kedves hallgatóink.

0: Az előbbi udvarhelyszéki bözödi dalokat az Egy Szólam együttes tagjai előadásában hallhattuk, most pedig következzen Lévai Ferenc Frici, akit Kóré Géza, Bece nevén Kajákó és zenekara kísér. A Székely-Szentterzsébeti remek énekes katonadalai után pedig az Ökrös együttes kíséri a 100 éve született népzenekutató Kallós Zoltán énekét, aki szilágysági katonadalokat fúj.
1: De bimbó voltam anyám, de amikor én születtem, de rózsa lettem, mire katona lettem. De kihajlottam a babám.

0: felvidéki első világháborús katonanóták következnek Táncházban című műsorunkban. A lemez, melyről ezt a csokrot választottam, az Ájfalusi utca végig Bazsa Rózsa, egy felvidéki falu dalai címmel jelent meg. Az előadók Bojszko Bálint, Majancsik András, Mikó István és Stupák Imre. Az énekesmesterek után pedig városi, táncházas muzsikusok következnek, Zsikó Zoltán, Berec Mátyás, Böröc Balázs, Csávás Attila és Bognár András, akik szintén első világháborús katonadalokat énekelnek és játszanak.
1: Kedves édes anyám, nincs már nékem szeretni.

most látszik meg babám, mit ér egy magyar gyerek. Kedves édes anyám,

0: Kedvességes anyád, ad sírás ki magadat. Mert támáros síromat egy kőszikra jallat. Kedvességes anyád, ad sírás ki magadat.
1: Utasszázat csinálja már a keresztek fáját, de sok szőke barna kislány várja bábáját, de csak minden tizediknek jön vissza a párja, a többinek Doberdónál nyugszik a bábája. De csak minden tizediknek jön vissza a párja,

Kedves hallgatóink, a Turai Zenekar zárja Táncházban című műsorunkat, akik egy katona kísérő marsot, majd lassú és friss csártást játszanak. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, ez a Danko Rádió világzenei válogatása. Ma is egy 3 órás színes világkörüli utazásra invitálom önöket, melyben rögtön műsorunk első órájában hallunk világzenét például Csehországból, meg Kubából, és kezdünk egyel itthonról, a Söndörgővel, Szalóki Ágival, Herzko Ágnessel, Tompos Kátyával és a Vujicsics együttessel, Versendi Kovács József közreműködésével. Ők mindannyian egy dalban, egy 2016-os felvételen.

0: népek dalai. Különleges zenékkel a világ minden részéből.
1: Kulke ragazzon sirmét jäi syyttää, ja ikuisuus

németek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Tankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Létezik egyfajta zene, amely a tiszta kék eget és a smaragdzöld horizonton kóborló lovak képét idézi. Nos, ez a burjátok hagyományos zenéje. A burját egy nomád életmódot folytató, sátánizmus gyakorló orosz etnikai kisebbség. A négytagú csapat frontembere Namgár is egy burját családban született és nőtt fel az orosz, mongol és kínai határ közelében. Dalaikban az ősi benszülött burjátok történeteit mesélik el, egy ötletes modern hangszereléssel körítve. A zenekar repertoárja a burjátok és mongolok hagyományos dallamaiból áll, amelyek a Bajkátótól kezdve belső Mongólia területein áthaladva egészen a kínai nagyfalig terjedő zenei hagyományokat és hangzásvilágot ölelik magukba. A történetek ősi mongol harcosokról, hősökről, lovakról és híres csatákról szóló mítoszokat és mondákat elevenítenek fel. A zenekar a hagyományos mongol hangszereket elektronikus basszussal és dobbal színesíti. A hagyományos hangszerek közül a legérdekesebb talán a Morin Kúr, más néven lófej hegedű, amely egy a mongol nemzeti szimbólumként is számon tartott vonós hangszer. Zenéjükben az ősi motivumok találkoznak a modern rockkal, a jazzzel és a poppal, aminek köszönhetően a hagyomány és a korszerűség egyszerre jelenik meg dalaikban és a színpadon is. Világzene következik a burját nemzetségből, előadója Namgár, a 2021-es dal címe Jábú Ájdú.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Tomás Kocskó és vele 2017-es cseh világzene következik. Az énekes gitáros, színházi előadó és egyben rendező együttese 2008-ban mutatkozott be már a magyar közönségnek is, de Csehországban már korábban is az egyik legismertebb akusztikus világzenei formációvá vált. Dalaikban, zenéjükben elsősorban a Dél-Morvaországba is átnyúló Beskidek hegység 17. századi népi hőseinek balladái elevenednek meg, amelyek sokaságát Ladislav Nezdaril költő öntötte formába, és az együttes névadója zenésítette meg. Más szerzeményeikben az érzelemdús morva népzene elemeit ötvözik modern műfajokkal, olykor kimondottan rockos, néha jazzes finomságokba hajló alapokkal. Hívják őket a Beskidi Chieftainsnek, a morva jetrotának, vagy nevezhetjük mi magyarok a csengimesnek őket. Íme tehát a Tomás Kocskó zenekar, és 2017-es világzenetőlük Csehországból tehát a dal a Velesunk.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap este ismét lesz nálunk koncert, ezúttal a lengyel Sam Kovászkim koncertjét hallhatják. A lengyel muzsikus rajong a népzenéért, szinte minden idejét kitölti a lengyel népzene kutatása és bemutatása. Ezen belül is fontos számára az operek, ami egy gyors, energikus lengyel tánc, a jelentése pörgés. Ez a lengyel nemzeti táncok egyike, amelyet gyors tempó, pörgő mozdulatok és látványos, magas emelések jellemeznek. A tánc a mazurka csoportba tartozik, és jellegzetes elemei közé tartoznak a párokban előadott pörgések, akrobatikus mozdulatok és egyedi emelések.

táncait. A Lengyel Rádió Nova Tradícia fesztiválján 2024-ben a Friedrich Chopin intézet külön díjával jutalmazták projektjét, amely az Oberek nevű pörgős lengyel tánc lassabb, meditatívabb értelmezését keresi. Az Oberek tánc leginkább Lengyelország mazóviai vajdaságában népszerű, ennek székhelye Varsó. A tánc dallamait hegedűről gitárra ültetve, alaposan lelassítva, hagyományos rímekkel kísérve, minimalista és fantáziadús meghívás ez a lengyel népzene világába, amely szerencsére nem merült feledésbe. A lengyel Sam Kovászki koncertjét holnap este hallgathatják meg 23 órától a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban egy kínai okszitán együttműködés eredményével.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai. Ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban ma is egészen éjfélig. A következő mintegy 60 percben hallunk világzenét itthonról, a cimbali benddel és Danics Dórával. Aztán szól majd egy nagyon kellemes fádú Portugáliából, Marissa tolmácsolásában. És a Pannonia All Stars Ska Orchestra jóvoltából is hallunk egy dalt, a Medve megfázott című versfeldolgozást. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Kezdjünk egy nemzetközi koprodukcióval, melyben Magyarország is érintett. Annyiban, hogy az Occitán Michel Montanárónak egyik nagy kedvence hazánk, rengeteg időt tölt el Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem másfelé is jár a világban. Például Kínában megismerkedett Sisi Zhuval, aki egy kiváló guzheng vagy kucheng játékos. Ez a hangszer egy kínai húros, pengetős hangszer, citera féle, hagyományosan 16-21 sejemhúrral van felszerelve. Szóval ők ketten alkották meg a következő dalt, melyben tehát Sisi Zhu guzhengen vagy kucsengen játszik, Michel Montanaro pedig a kiváló okszitán életművész fuvolán. Következik a mongol ló.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Kellemes estét mindenkinek, továbbra is világzenék szólnak a Dankó Rádióban. A következő három percben itthonról a cimbali benddel folytatjuk, amely mindig valamilyen új hangzásvilággal kísérletezik. Muzsikájukban a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével és a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal. A banda tagjainak jelentős népzenész múltja is van, így a cimbali band a gyökerektől merített autentikus zenéből kiindulva építi fel saját dallamvilágát, amelyhez az ihletforrást a világ minden tájáról gyűjtik. A zenekar vezető Unger Balázs egyébként különösen szeret utazásaiból inspirálódni, például járt már a törökországi Isztambulban és Ankarában is, ahol autentikus népzenét gyűjtött, de a romániai Dobrudzsa zenei világa is magával ragadta, és tanult az erdélyi cimbalmosoktól és helyi muzsikusoktól is. Most 2019-es lemezükről következik egy dal, Danis Dórával közösen készült a Szitakötő.

Világzenei válogatásunkat hallják a Népek Dalai Szól a Dankó Rádióban. Folytassuk most Marissával, a fantasztikus portugál fádú énekesnővel, akinek apja portugál, anyja afrikai volt, ő pedig Mozambikban született. Három esztendős korában szülei Lisszabonba költöztek, ahol vendéglőt nyitottak. Ott pedig a vendégek fádút énekeltek, így már gyerekkorában megismerte és megszerette a műfajt. A fádú zene királynőjének, Amália Rodriguesnek az emlékére rendezett tévéműsorban futott be, ahol azonnal elvarázsolta egész Portugáliát, azóta pedig sorra nyeri a díjakat, Grammy-re is jelölték már. Amikor az emberek azt mondják neki, hogy te vagy az új Amália, akkor úgy érzi, hogy ez nem tisztességes Amália emlékével szemben, hiszen ő páratlan volt. Soha nem lesz új Amália Rodriguez, ugyanúgy, ahogy nem lesz még egy Edith Piaf sem. Aki pedig felteszi azt a kérdést, minek köszönhető Marissa sikere Portugália, illetve világszerte, talán azt a választ kapja, hogy sok véletlen és szerencse hatására. Az azonban biztos, hogy az énekesnő soha nem járt énekórára. Nincsenek fádú iskolák, ahol meg lehet tanulni ezt a műfajt. Ez egy orális tradíció, amit az utcán, a tavernákban és a fádú házakban lehet elsajátítani. Ezt meséli az énekesnő. 2020-as dalát hallgatjuk. A Vomex életműdíjjal is kitüntetett portugál Marissa énekel most.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. 2021-ben gyereklemezt jelentetett meg a Pannonia All Stars Ska Orchestra. A kiváló muzsikusok óvónők unszólására kezdtek gyermekdalokat írni és áthangszerelni, majd a kezdeti ötletből koncertek, mostanra pedig egy teljes nagy lemez született. A zenekar Pazó Kids néven stílusosan gyereknapon hozta ki a Karibi Gyerekbuli című korongot. A formáció gitárosa Újpestre a Királykerti óvodába járatta gyermekét, ahol az óvónénik Pazó rajongók természetesen. A zenésznek persze rendszeresen rágták a fülét, hogy legyen az óvodában Pazó koncert, és ez a nyomás addig tartott, míg nem a gitáros bedobta az ötletet az egyik próbán. A dolgok aztán felpörögtek, mivel a zenésztársaknak tetszett a gondolat, és hamarosan egy gyerekdalokból álló villámkoncertet tartottak a kicsiknek. Bár mindenki jól érezte magát, de a történet itt véget is érhetett volna, de a minibuli híre kiszivárgott, és megneszelték ezt a művészetek palotájában, onnan pedig felkérték a zenekart egy teljes program összeállítására. Ez még 2017-ben történt, és aztán nem volt megállás, annyira népszerűek lettek ezek a dalok, hogy össze kellett rakni egy teljes korongot. Erről hallgatunk most egy dalt, a Pannonia All Stars Ska Orchestra 2021-es gyereklemezéről.

0: hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő dallal Nigériába ugrunk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Még egy szűk órán keresztül tart a Népek Dalai, ez a Dankó Rádió világzenei válogatása. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon, ami pedig következik ma még biztosan szól zene Romániából, a Fanfare Csokkárlia jó voltából. Adunk dalt Mexikóból Pedro Torres előadásában, és egy koncertfelvételt is felelevenítünk 2015-ből, amikor Magyarországon rendezték meg a Vomex-et, a nagy világzenei seregszemlét. Ott lépett a színpadra a Holddal a Napzenekar. Egy dalukat meghallgatjuk onnan Lakatos Mónika közreműködésével. További jó rádiózást mindenkinek. A következő dallal pedig ellátogatunk Afrika legnépesebb országába, sőt a föld hatodik legnépesebb.

Jöjjön a következő nagyszerű világzene a Dankó Rádióban, mégpedig Romániából. A csapat neve Fanfara Csokkárlia. A Románia keleti részéből származó fúvószenekar török és bolgár ritmusokkal, valamint macedón dallamokkal fűszerezi tradicionális román zenéjét. Megjárták a világ összes kontinensét már, ők a fesztiválok nagy kedvencei. A tagok egy kis faluból, Zecse-Prajiniból származnak, közel a moldovai határoz, ott pedig köztudomásulag mindenki részfúvóssal születik, így a legenda. A 12 tagú roma zenekar dalai nagyon gyorsak, tele vannak energiával, használnak klarinétot, szaxofont és trombitát is. Sok feldolgozás is szerepel repertoárjukon, és érdekes, hogy koncertjeiken a színpadon soha nem játszanak kottából. 96-os megalakulásuk óta több mint 2000 koncertet adtak 70 országban. A zenekar első külföldi turnéja Franciaországba vezetett. Első lemezüket 98-ban jelentették meg, amikor elsősorban a népzenén volt a hangsúly, később már más stílusok és technikák is beolvadtak a zenekar stílusába. Azt mondják, ők nem mehetnek fel a színpadra úgy, hogy na most akkor altató dalokat fognak játszani a közönségnek, nem kockáztathatják, hogy bárki is elszenderedjen. Hallgassuk is akkor őket. Játszik a román Fanfara Csokkárlia, a zenetőlük a Mr. Loba Loba.

A Dangó Rádió világzenei magazinja szól a népek dalai. Mexikóból érkezik most hazája egyik legkiválóbb énekese, dalszerzője Pedro Torres. A közép-amerikai országról nem csak a csodás tengerpartjai, a világszerte népszerű konyhája miatt érdemes megemlékezni, hanem például azért is, mert itt él Brazília után a második legtöbb katolikus hívő, a vallás pedig életük minden területét átitatja. A buszpályaudvaroktól kezdve a szállodákig mindenütt rengeteg Jézus ábrázolást találhatnak. Pedro Torres ezen az érdekes országon belül is a Guerrero vidékéről származik, amit arra felé Costa Chica régióként is emlegetnek, és amely régió Mexikon belül is különösen egzotikus és forró hangulatú hely. Ez pedig érződik is Torres dalain, hiszen latin-amerikai bolero éled újra felvételeiben, ami kifejezetten jellegzetességévé vált a Costa Chicai régiónak, hiszen innen származik a műfaj egyik nagy ikonja, Álvaro Carillo is. A zenész a muzsika iránti elhivatottságot apjától és nagyapjától örökölte, akik már a kezdetek kezdetén nagy gondot fordítottak a kis Pedro zenei nevelésére. Pedro Torres muzsikája következik 2018-as világzene Mexikóból, a dal az Eso.

világzenei válogatás szól, a népek dalai ez. Műsorunkban rendszeresen hallanak világzenei koncerteket. Így lesz ez holnap este is, amikor a lengyel Sam Kovászki koncertjét hallhatják. A lengyel előadó énekes és multi-instrumentalista is egyben egyéni projektjével koncertezik leginkább. Munkássága a lengyel népzene kutatásában és előadásában gyökerezik. Művészetében erősen érezhető a minimalista megközelítés. Több különböző hangszeren is játszik, saját dalokat, valamint népzenei feldolgozásokat is előad.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. A világzenei válogatást hallották. Én búcsúzom, köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk holnap este is. A gyártásvezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Wolf Attila volt. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Tamás, a himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. További jó rádiózást!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Szegeden FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: Színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Jaj, de szép ez, de kezdjük előről, Tom. Nincsen magasabb az égnél, az nincs nagyobb a szerelemnél. Ki nem hiszi, próbálja meg. Jaj, mert én magam is úgy tanultam meg. Viszont mindenkinek kommentálom,

Megadalom, s a szerelemmel szívfájdalom. Nem van-e neki egy nagyon szomorú szöveget, Tóniát hallgassni? Jáger Jóska oly szegény volt, hogy még csak koporsója sem volt. Azt úgy fekszik a földgyomrába egy kis fekete sugár. Hanem most jön a nagy nóta, azt mondja, hogy a becsali csárda fala, pandúroka körül áll a bal, egár, azok, akik körül állják, mind a becsárokat várják, betár, betár, most bele iszom a bort.

Becca, corul, Becca, Becca. Ha elfognak a zsandárok, ne sirassanak a lányok, mert nem kár, nem kár. Kocsmárosné, édes a lelke, maga se sirasson engem, mert nem kár, nem kár. Ha meghalok, jó emberem, az apám mellé temessetek. Megbántottam életében, tám megbocsát.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Nincsen annyi tenger, csillag az égen. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a mai 20 csak prímást itt a Magyar Zene Rádiójában ezzel a hallgatóval kezdjük. Az előadók Kollár Katalin és Balázs Tamás zenekara. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Majd Cserkuti Sándor Muskátli virág című andalgójával örvendeztet meg minket Szőlősi Emese, valamint az a prímás zenekarával, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Egy asszonynak kilenc a leánya, a csárdás előadói Koltai László és Nyári László zenekara. A felvétel szintén Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Kellemes időtöltést kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!

elmegyek az életedből. Szigeti Felcsi és Berki Péter zenekarának közös felvételével folytatjuk, mely Erős Béla és Sejmesi Sejderezső hallgatójából készült. Aztán egy Duna televíziós felvételt játszunk önöknek 2022. júniusából. Petró István andalgója lesz ez a dal, Hóvirág, Hóvirág. Nádasdy Lászlónak ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Aztán ifjabb Járóka Sándorék is muzsikálnak, de ők már Bangó Margitnak. A művésznő Sándor Jolán és Németh Gyula csárdásával érkezik. Egy kicsi ház van a domb tetején.

0: édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, a csuda fülembe, hogy szeretsz nagyon. Hormona illatú most a vihád, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Hormona illatú most a vihád, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom, itt van a május, és itt van a nyár, rám is a újból a tarkarék. Mindenütt morgon a illat a fák, ott sug a fülembe, hogy szeretsz tehát. Érjen az élet, hiszen kér a tal, jöjjön a csóka, az este takar. Már ez a kisga a domb tetején, gyere oda, édes ott lényegyén. Érjen az élet, hiszen kér a tal, jöjjön a csóka, az este takar.
1: Dankó klubos koncertfelvételeinkből válogatunk a folytatásban. Először egy budapestit hallgatunk, majd egy debrecenit, a végén pedig egy körmendit. A körmendi felvétel 2025 márciusában készült Gergely Róberttel és Hankó József zenekarával, a Rózsafa Virít. Előtte pedig Bokor Jánostól és Gyémánt Valentintől, valamint Tordai Zoltán zenekarától hallgathatjuk meg a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen című andalgót. Mindezek előtt azonban jöjjön a Csitári hegyek alatt című dal Budai Beatrixtól és ifjabb Sárközi Lajos együttesétől.

csúderek áll. Kilencet kötte ére jár.

Önök továbbra is a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímását hallgatják. Messze van a kicsi falum. Ezzel a dallal folytatjuk, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk nyertes szerzeménye volt. A nótát Dömsödi Farkas Bálint énekli. Majd meghallgathatjuk Hatvani Kis Gyöngyi és Tordai Zoltán zenekarának tolmácsolásában Erdélyi Mihály egyik csádását is, Künn a dorozsmai határban.

csodálatos élet a legszebb a világon, és egy cica, két cica. Ezekkel a Dankó Pista szerzeményekkel folytatjuk a Húscsak Prímást. Az első csárdásnál el kell mondjam, hogy Pósa Lajos volt a szerzőtárs. Jenei Gábor énekli a csárdást, majd Baranya István együttesével, a friss pedig Puskás Sándoré és Magyar Imre zenekaráé lesz.

0: tristezzo, penso ciò che si ciò sa, si ciò piai, ne fucca o si ci pici egere.
1: Minek a szőke, én nékem? Lányernő frissét hamarosan Talabér Erzsébet énekli el önöknek itt a Dankó Rádió húscsök prímásában. Előtte Majlát Jenő és Fülöp Kálmán csárdását Pere Jánostól hallgathatjuk meg. Ne szígy meg, ha kimaradok. Blaha Lujza egy archív felvételről dalol, ifjabb Berkes Béla és zenekara kíséretével. Nagy pénteken, kis szekeres, ugyan édes komámasszony, de ezeket a dalokat még megelőzi egy hallgató, ne gondolt, hogy eltemetett címmel Morvai Károly és Tóth Ödön nótája következik, már is hallhatjuk Lakatos Miklós zenekarát és Somogyi Erikát.

Jump in the high, right, and oh, what a

Die, my dad, and

Egyetlen egy boldog percre miért kell annyit várni? Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeményére azonban már nem kell sokat várnunk, hiszen nem sokára Rigó Jancsitól és Jónás Géza zenekarától hangzik el. A prímás ez esetben Balázs Tamás lesz az együttes élén. Majd Német Csicsó József és zenekara Tolnai András kíséreteként muzsikál Cserkuti Sándor és Tüttő János andalgójában. Ez lesz a Tűzpiros Rózsaszál. Aztán csendül a nóta, Utri Anna és Sárai Elemér zenekarának jóvoltából.

you.

az iménti percekben Kéler Béla és Adorján Sándor csárdását hallhattuk. Kedves hallgatóink, el kell köszönnöm önöktől, hiszen nem sokára véget ér a mai húscsök prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében megtisztelő figyelmüket, Lendvai Csócsi József zenekarának felvételével búcsúzunk, ismertem egy házat, 12, 13, 14, szabad, szabad, szabad, és vége, vége, vége már, viszont hallásra!

A pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.